0: Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánya hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1838-as árvíz után felmerült, hogy a mai nagy körútvonalán húzódó, akkori keskeny Dunaágat kiszélesítenék, hajózhatóvá tennék, és a római part csónakázós vendéglős hangulatot megteremtenék a város közepén, létrehozva velencei mintára egy Kárpát-medencei Canale Grande-t. 1863-ra el is készült a Duna csatorna terve, a hidak, kikötők és csatornaparti paloták rajzaival együtt. A csatorna árvizek esetén levezette volna a megnőtt víztömeget, ezzel megvédve az ártól a belvárost. Az elképzelés végül pénzügyi okok miatt nem valósult meg. A helyén futó közúti nyomvonal azonban véglegesen bekerült a város rendezési tervekbe, és meg is valósult a jelenlegi nagykörút alakjában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzet végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyezség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna 30 km hosszan kanyarog Budapesten, hol szélesebb, hol keskenyebb mederben. A Szentendrei sziget csúcsa alatt például 640, míg a Lánchídnál 350 méter a Duna szélessége. A folyam az Erzsébet hídnál a legkeskenyebb, itt csak 280 méterre van egymástól Buda és Pest. Ahol szélesebb a folyó, ott sekélyebb is, így a vízmélység a budapesti szakaszon 3 és 10 méter között váltakozik. Budapestnél az átlagos sebessége körülbelül 1,5 méter másodpercenként, de árvízkor a 2,5 méteres másodpercenkénti sebességet is elérheti. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A hídszerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előre tolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, szombaton múzeumok éjszakája, ez köztudott, az azonban már kevésbé, hogy először vesz részt ezen a program sorozaton egy gyönyörű épület, illetve benne minden, koncert, kiállítás és séta. A gyönyörű épület egy gyönyörű helyen található gyönyörű kilátással, több gyönyörűség nincs, csak adatok és tények Medgyessy Balázs művészet történésztől, és ahol a séta helyszíne is zajlik, az bizony a Pesti Vigadó.
2: Egy ilyen vezetett séta azért nagyon jó és azért nagyon-nagyon izgalmas, mert szó szerint a padlótól a csillárokon át mindenféle olyan nyilasznyi dologra felhívják a szakemberek ilyenkor a figyelmet, amit talán az átlag szem ki tudna kerülni, vagy talán nem venné észre. Én nagyon szeretem ezeket az épülettörténeti sétákat, és voltam is három darabon idén, és mind a hármat máson tartották, és mind a három nagyon-nagyon jó volt. Képzeljük el azt, hogy szerintem Budapest egyik legszebb panoráma terasza az nálunk van, és azt képzeljük el, hogy ez az a pont, ahonnan telibe látszódik a budai vártól tényleg a tabáni templom toronysizsakján át minden-minden. Valahogy azt úgy méltatlanul nem tudják a látogatók, meg a turisták, és talán az átlag magyar ember se, hogy nekünk van egy olyan teraszunk, ami a város felett van, és csodálatos panorámával rendelkezik, és annál izgalmasabb dolog nincs, amikor áll az ember ezen a száz akárhány éves épületen, ott van fent felül, és alatta pedig a hajók mennek, és úgy elképzeli akár még az 1800-as évek második felét is, hogy milyen lehetett az igazi polgári élet, vagy az a picike csendesség, ami szerintem nagyon fontos ma a mai világunkban.
1: Milyen koncerttel vártok, és kiket?
2: A Vigadó Jazz Club Extrát azt most ki is emelném. Gyakorlatilag a Vigadó Jazz Club az új, nagyon-nagyon friss jazz rendezvényünk, ami az elmúlt egy évben folyamatos nézőszámmal bővült, és ma már a teltházak teltházát hozza. Szerintem 19 órakor nagyon érdemes a Vigadóba jönni a múzeumok éjszakáján, aztán itt lenni velünk egy kicsit ezen a koncerten, és akkor lehet tovább menni más intézményekbe is, de lesz egy digitális Agora nemzetközi triennálénk, egy kurátori tárlatvezetésünk, ami nagyon fontos, 18 óra 30-as kezdettel, és hát a digitális művészet izgalmas alkotásait fogjuk bemutatni. A Vigadó az, ahol a 21. század ott van, és jelen van, és ez egy modern, felfogású intézmény, ugyanakkor a falak és a tradíció valahogy összetartja, és abroncsba rakja ezt az egész kortárs művészetet. Hát ezért most csak egy kis kitekintés, hogy a kortárs láncreakció színdarabunk, az egy nagyon-nagyon friss színdarab, és bemutatom, nemrég volt itt, óriási és szenzációs sikere van, ugyanakkor mégis egy klasszikus értelembe vett művészeti alkotás, ami nem a zajról szól, hanem a nagyon-nagyon mély gondolatokról. A Vigadó csapatának egy ilyen elképzelése van arról, hogy, és az én személyes elképzelésem is az, hogy közösségeket kell építeni, kulturális közösségeket kell építeni, és kapcsolat kell adni emberek között, akik akár egy múzeumba, vagy mondhatnám ilyen nagyon-nagyon távol, tehát például akár templomokba, bárhol, de kapcsolódjanak az emberek. Kapcsolódjanak az emberek egymáshoz, a kapcsolatokhoz, pedig, hogy ciklikusan ide járjunk a Vigadóba, programok kellenek. Tehát a Vigadó csapatának az a talán az egyik legjobb pont, amikor újra látunk vendégeket, vagy a vendégek megismerik egymást már pár hónap után, fél év után is, és tényleg közösségi szellemben tudunk itt együtt lenni. Ez egy nagyon fontos dolog. Iszonyatosan jó akusztikánk van, ami csak egy dolog, mert akusztikai termeket azért lehet találni Budapesten, mégis van tényleg a hely szelleme, és van valahogy a falakban egy olyan, van benne valami, ami a kutya se tudja micsoda, de valahogy ez működik. Tehát, hogy az egy külön plusz jó érzés, amikor már ismerős zenekarok, ismerős vendégek tudják, merre van a liftnek a gombja, a mosdó, és mindenki házként kezeli, otthonként kezeli a Vigadót. Ez minket is feltölt, azt hiszem az összes kollégám nevében mondhatom. Minden héten keddenként van egy ülésünk, ahol megnézzük, hogy milyen nyelven, hányan jöttek, statisztika, amit nagyon utálok. Ugyanakkor nagyon-nagyon jól látszódik a görbén az, hogy a magyar közönségünk az egy nagyon-nagyon stabil, nagyon jól mérhető, magas létszámú közönség. Azt mondom, az elmúlt két évben egy óriási növekedés volt, és emellé ilyen oldalparipaként azért a külföldi vendégek is egyre többen jönnek, nem hiába, mert annak angol nyelvű vezetéseink, illetve a zenei programok, azok nyelv nélkül is érthetők mindenkinek. Egybe egy arculata van a Rigadónak, mind a 6 szintnek, hiába vannak különböző, hívjuk színfoltjai, ugyanakkor arculatába, és az egész egységében valahogy a Rigadó egy olyan minőséget képvisel, hogy bár különbonthatjuk, hogy melyik emeleten mi történik, a közös cél, vagy a halmazmetszet, a minőség és a művészetnek a magas színvonala. Jó hírem a családoknak az, hogy gyerekkel, nagymamával, nagypapával, egy nagyon-nagyon széles spektrummal, gyakorlatilag életkori spektrummal látogatható a Rigadó, a gyerekeknek mindig kedvezményes jegyünk van, és 6 év alatt pedig egészen ingyenes. Ami szerintem nagyon fontos, mert a legkisebb gyerek, egy 5 éves gyerek, egy 6 éves gyerek már ugyanúgy tud a világról, és ugyanúgy kellene neki az impulzusok, úgyhogy bátorítanám a családokat, hogy jöjjenek el családok, gyerekekkel, nagyszülőkkel. Múltidéző szoba, olyan szoba, valaki bemegy ebbe a szobába, akkor visszacsöppen a múltba. Egyébként ez tényleg valahogy ilyen szellembe készült. A 19. század polgári világát szeretné bemutatni ez a szoba. Ez egy kicsike tér, ez szerintem most jelenleg Budapest legkisebb kiállító tere. Tehát be tud menni úgy egy ember egy intim szobába, ahol gyakorlatilag találkozik azzal a polgári minőségű bútorral, ami volt az 1860-as években a pesti lakások zömében, és hát kicsit a múltba tud révedni, mert nagyon izgalmas, a panoráma teraszról nyílik, van egy teraszajtó, mint bemész, utána pedig nincsenek ablakok, tehát nem zavar téged a város zaja, mégis ott vagy egy szobába, ahol visszacsöppenhetsz 1860-ba, ha van egy kis fantáziát hozzá. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember néha megálljon, főleg most itt vagyunk az 5. kerület közepén, ahol folyamatosan megy a villamos, bizony. Folyamatosan itt van a dugó, és mindenkinek van egy fontosabb dolga, amiért átrohana éppen villogó sárga lámpán. Ez a szoba pont az ellentétje, tehát, hogy merjük megállni egy percre. Van a vakációban egy darab jó dolog, a Rigadó tábor, vagy nyári tábor gyerekeknek, 8 és 13 éves korosztályból várunk srácokat, lányokat, ez egy bejárós, egésznapos tábor, hétfőtől péntekig, reggeltől délutánig, és én tavaly dolgoztam ezen a táboron, mint előadó, és szerintem iszonyatosan jó élmény is. Nagyon-nagyon kulturális, és nagyon jó arcok a srácok. Én nagyon szeretnék ebbe beiratkozni, de hát 13 éves már elmúltak, de ülnék ott a Búza Tíme, a színművésznek a vezetett táborába. Érdemes megnézni a Rigadónak a honlapját, ott nagyon részletesen le vannak írva a foglalkozások, a Színház Történeti Múzeumos, múzeumpedagógiai foglalkozásokra is lehet érdeklődni, úgyhogy akit érdekel ez a program, az kattintson a Rigadó honlapjára, és hát nem árulok el nagy titkot, de kezdenek a jegyek betelni, vagy a helyek, úgyhogy érdemes erre a programra a regisztráció minél hamarabb.
1: Csak ismételni tudom, tessék tehát regisztrálni, örülni a vakációnak, illetve annak, hogy e hét szombaton a múzeumok éjszakáján bejárható és megismerhető lesz a pesti Rigadó is. Megyesi Balázs művészettörténésznek köszönöm szépen a személyes élményeket, önöknek pedig javaslom, ajánlom a rigadó.hu weboldalt, illetve sok-sok panorámakép készítését a pesti Rigadóból.

Szokásos reggeli főváros centrikus program ajánlatunk kezdődjön nagyon komoly dolgokkal, hiszen az adóbevallásuk remélem rendben van, minden, ami a pénzügyeikkel kapcsolatos, nyilván rendben van. Na jól van, a Pénzügyőr zenekar nyárköszöntő koncertjére invitálok mindenkit ma este 6 órára a gyönyörű Bencúr kertbe. Komolyan, meg egy picikét könnyeden is, hiszen ilyen lesz maga a koncert is, operával, operettel, musicallel, pop és rockzenével, vérpesdítő latin dallamokkal. Ez egy igazi nyárköszöntő, félig komolyan, de a könnyű műfaj örökzöldjei is megszólalnak. Majd szól egy kellemes nyáresti hangulat Huszka Jenővel, Kanderral, Alec Mendellel, a Jackson 5-val, a latin kedvencekkel, illetve hát a Pénzügyőr zenekarral a Bencúr kertben a kezdet este 6 óra. Gyönyörű helyszínen folytatódik a Budapesti Orgona Fesztivál. Szerdán este 7:30-kor a belvárosi Nagyboldogasszony fő plébánia templomában a március 15-e téren Mészáros Zsolt Máté és Dénes András ad át újdonságokat. Liszt tiszteletére írt új művek ős bemutatói is elhangoznak, ugyanis Holló Mátétól, Solti Árpádtól, Virág András Gábortól a régiek a nagyok mellett, hiszen felcsendül majd Liszt Ferenc hozsannája is harsonára és orgonára Mészáros Zsolt Mátétól és Dénes Andrástól. A kezdet szerdán este 7:30. Mondtam, hogy ma szóbeliznek a fiatalok, de hát mások nem szóbeliznek, hanem zenebeliznek. Konzis koncertek tutti szerdán este 7:30-kor a Zeneakadémián. Ez egy igazi évzárás, persze, hogy zenével. Az iskola nagyobb együttesei közösen lépnek színpadra, a szimfonikus zenekar, a fúvózenekar, a kamarasoport és az énekkal is, közösségi élményekkel és megmutatva a zenei teljesítményüket. Nem csak a szülők, a tanárok, hanem mindenki készüljön szerdán este 7:30-ra a Zeneakadémián. Illetve ha már szülők, hétvége, egészen pontosan Generáli Gyerek Sziget, a hajógyári szigeten ingyenes programmal, rengeteg helyszínnel, gyermekfejlesztővel, kalandjátékkal, még a Néprajzi Múzeum is kiköltözik, játszóház az persze, baba játszóház még inkább, mesekuckó, rádióklub, trilla, manók, élményzóna és minden, ami csak elfér egy fővárosi szigeten, a hajógyári szigeten, ami hétvégén tehát Generáli Gyerek Sziget lesz. Jó gyerekprogramokat, jó szülőprogramokat és jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegedni fog az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongora művész. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Edinám, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki éppen a rádiót hallgatja.
1: Itt ülünk, és egy csodálatos koncertről beszélgetünk hamarosan, ami hát voltak éppen egyfajta légies koncertshow. A helyszíne pedig a gyönyörű Gödöllői Királyi Kastély díszudvara lesz majd. Ugye erre készülsz, június 21-én lesz ez a különleges esemény. Milyen kép van a fejedben erről a koncertről?
2: Tudod, hogy az elmúlt években mindig jöttem hozzád újabb és újabb produkciókkal, projektekkel. Szokta is mondani otthon a férjem, hogy egyszerűen elképesztő, hogy nem tudsz megnyugodni csak egy kis időre, de engem nagyon-nagyon vonzanak a különböző összművészeti produkciók. Tehát, hogy hogyan tud a zene a képi világgal találkozni. Ugye sok évet csináljuk a letfalas koncertjeinket, ahol zenére komponált filmek voltak láthatóak hatalmas tűéles letfalakon. Utána csináltunk olyan performance-okat, ahol énekesek voltak a színpadon, hiszen én nem tudok énekelni, sajnos hangszál elégtelenségem van, ezért odahívom az énekest, hogy azokat a számokat, amelyeket én szeretek, és ami mondjuk esetlegesen neki is tetszik, azt szépen átgyújjuk és csinálunk a zenekarom egy olyan formációt, amiben minden esetben van zongora is. Aztán volt a Czakó Ferenc régen ugye a homok animációval, ahol élőben homokozott a zenéimre, és akkor most ez nem az én fejemből pattant ki, hanem tavaly novemberben megkeresett egy producer, hogy látta a Fit Világ sportegyesületnek a világbajnok légtornászait, és hogy ő úgy hallotta, hogy szívesen készítenének koreográfiákat az én zenéimre. Mindenképpen instrumentális zenében gondolkodtak, hiszen a szöveges az ugye elvonná a figyelmet róluk, de így, hogy áramlik az instrumentális zene, ez szerintem egy hihetetlen performance. Tehát én rögtön beleszerettem ebbe az egészbe. Na most azért nekem elég komoly vizuális képességem van, hiszen egy helyben utazom a zongora előtt és a zeneírás alkalmával is, úgyhogy nem volt nehéz elképzelnem, hogy ez hogy fog kinézni. Egyet tudtam, hogy ugyanúgy, mint annak idején Czakó Ferinél, gyorsan nem lehet homokozni, maximum a homokozó van a kisgyerekek, tudod, amikor megdobálják egymást, akkor aztán van dinamika.
1: Igen, az elképesztő sebességgel történik.
2: De egy homokmesét is, hogy kibontsd a történetet, azt 6-8-10 perc alatt lehet ugye kivitelezni. Itt is tudtam, hogy a légiakrobaták sem abban a temperamentumban léteznek, mint amiben én és a zenésztársaim a pódiumon. Úgyhogy ez külön jó volt, mert általában ugye a koncertjeimnek a 90%-a az ilyen porzika dinamizmustól, meg nagyon mediterrán forró hangulatú, és pont az a 10% jó fog jönni, hogy egy kicsit a zenekar is, én is megnyugodjak, és a fókusz a gyönyörű hölgyekre essen a kastélynak a fantasztikus teraszain. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként az egésznek a kivitelezése, mert ugye a fővárosi nagy cirkuszban könnyű lenne ezt megoldani, hiszen ott vannak a trapézok. Itt egy kifejezetten erre a szabadtéri helyszínre készítettek egy hordozható 6 méter magas gúlát, és hát abból fognak leereszkedni a légtáncosok. Nagyon sokkal többet nem szeretnék erről elmondani, hogy hogyan lesz látható, mert nem akarom lelőni a poént. Minden műhöz készítettek olyan színű fellépő ruhákat, amilyen én úgy gondolom, hogy a zenémnek a hangulata. Például a Vadnyugati Gringó című saját szerzeményre ők is kitaláltak egy nagyon érdekes kosztümöt. Utána lesz a varázsszőnyeg, ami azért volt számomra fontos, hogy ezt kiválasszák. Egyébként nem én választottam, tehát elküldtem egy csomó zenét, mert hogy a varázsszőnyeg az eleve ugye fölemelkedik a levegőbe. És tulajdonképpen ez egy fantasztikus dolog, hogy ők tényleg föl fognak emelkedni a levegőbe. Utána az Azurkék című saját szerzeményre fognak egy koreográfiát készíteni, természetesen kék fellépő ruhában. Utána lesz az új szerzeményem, aminek képzeld, az eredeti címe az volt, hogy Törött szárnyak, ugye Broken Wings. Hallgattam, mondom, hát ez a szám, ez egyáltalán nem egy törött szárnyról szól, hanem arról szól, hogy hogyan lesz egy ilyen pici madárból egy igazi griff madár, vagy akár egy főnix madár. Úgyhogy ez is elnyerte a tetszésüket, mert ebbe azért ők is már 8-an lesznek. Tehát úgy építettük föl a sót, hogy nem minden számban van mindenki fönn a levegőben, hanem amikor egy-egy fönt van, tehát váltják is egymást, ugyanakkor akik lent vannak, azok körülöttük fognak különböző ilyen gyönyörű Rodin szoborszerű mozdulatokat megmutatni, és egyébként ahogy én a lelki szemeim előtt elképzeltem, nekem ez az egész olyan, mint amikor kimerevítesz egy gyönyörű, tehát egy festmény jelenik meg. Tehát ugye a kastély, a levegőben ezek a gyönyörű hölgyek, gyönyörű ruhákban, fényárban fog úszni az egész díszudvar, és hát azért ott leszünk ugye mi is, a Szentpéteri Csilla End Band, ízes szakszofon gitárszólókkal, vérpesdítő ritmusokkal, és hát nyilvánvalóan zongorázni.
1: Hát figyelj, Csilla, ez felejthetetlen lesz, az biztos, de már a koncertshow címe is nagyon beszédes, Légtornász és én.
2: Azért ez egy picit félrevezeti egyébként szerintem a közönséget. Volt is olyan, aki írt nekem, hogy ezt most úgy kell elképzelni, hogy egy zongorista, meg egy légtornász. Aha. És igazából ezt a címet nem én találtam ki, hanem a producer, és akkor is volt egy picit egy olyan érzésem, hogy ez félre fogja vinni ezt a nagy sót, mert hogy egy légtornász, és én. Tehát, hogy ez ilyen kétszemélyes valami.
1: Miközben nem, szó nincs erről.
2: Aminek azért mondjuk a show címet meg nem is adnám. De aztán végül kitaláltuk, hogy legyen úgy, hogy Szentpéteri Csilla End Band, a légtornász és én, és akkor így tudni fogják, hogy miről van szó. Egyébként...
1: Nekem még tudod, mi jutott eszembe? A lebegés.
2: A lebegés.
1: Még az is egy gyönyörű cím.
2: Hát most már
1: volna.
2: Igen, csak abban meg nincs úgy a zene. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy ezt szerintem úgy kellett volna láttatni, hogy mindenkinek egyértelmű legyen zene és légtánc. Tehát, hogy tudod, hogy a reklám az nagyon fontos, hogy az ember, amikor először találkozik egy címmel, akkor rögtön eljusson a tudatá ahhoz, hogy miről van szó, tehát hogy ne kelljen kombinálni. Bár többen meg azt mondják, hogy lehet, hogy pont azért jó, mert elkezd kombinálni, most akkor légtornász és én.
1: Én is azt hiszem, én jobban szeretem a titokzatos címet, hát majd ott kiderül minden. Nem?
2: Igen, de egyébként még az is nagyon szép lesz ebben az estében, hogy eredeti klasszikus műveket fogok szólóban játszani. Például most találtam egy csodálatos új művet, aminek az a cím, hogy Foré Románc, vagy románcok, és abból fogom az egyiket eljátszani, és ezt is kiválasztotta Mihalic Bianca, ő lesz az egyik fő táncosunk, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas koncertsóra készülhetünk.
1: És hát sok meglepetéssel nem lehet mindent elmondani előre.
2: Hát igen, azt el lehet esetleg, hogy mikor lesz ez?
1: Azt el. Június 21-e.
2: Igen, tehát 6. június 21, és este 8:30-kor ezen a csodálatos helyszínen.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Szentpéteri Csilla zongoraművésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, aki hát ragyog, én nem tudom, ez a nyártól van, vagy a közelgő koncertsótól, vagy
1: nem,
0: egyszerűen...
1: a stressztől.
0: Ja, ilyen hatással van rád, akkor ez jó. Pozitív.
1: Igen.
0: Szóval kihozott belőle a maximumot.
1: Próbálom. Igen, napi szinten. Na most az elmúlt időszak nagyon-nagyon dús, hála Istennek. Én szoktam azt mondani, hogy vannak, akik panaszkodnak, hogy már nem bírják a munkát, meg mennyi munka van. Én meg azt szoktam mondani, hogy addig örüljünk, amíg ennyi munka van, mert az azt jelzi, hogy szükség van ránk. És engem ez inspirál. Tehát az, hogy például december óta azt hiszem 6 vagy 8 új számot írtam, és megint tudtam olyan műveket írni, amilyeneket eddig nem. Tehát, hogy valahogy az ember pontosan tudja, hogy hányféle zenei stílus van, de ugyanúgy, ahogy ezeket az összművészeti produkciókat is kitalálom, meg nagyon szeretem, hát hadd mondjam el, hogy most az utolsó művem, lehet, hogy elsőre úgy fölkapják majd a hallgatók a fejüket, hogy úristen, hogy lehet egy funky blues-t egy rumbával ötvözni, de ha eljönnek a koncertre, akkor egyszerűen tényleg lélegzetelállító lett. Tehát, hogy én nem hittem volna, hogy ugye az első bluesomat tavaly megírtam, a Csilla Blues-t, aminek az volt a lényege, hogy ott én mint zeneszerző funkcionáltam, tehát hogy a gitárosomnak adtam a legtöbb szólót, hiszen azért a blues mégiscsak arról szól, és én Hammondon kísértem, plusz a zenekar, ugye? Aztán most pedig írtam egy olyan kubai zenét, ami hát ilyen standard kubai volt, és ezért gondoltam, hogy tegyünk már bele valami érdekes, még valami plusz stílust, és így jött az, hogy legyen egy funky blues, ugye, ami attól különleges, hogy a blues az ilyen gyönyörű, hosszú gitár szólókat tartalmaz, itt viszont a funky jelleg az egy picit ilyen pregnáns, ilyen kis szekkós, rövidebb, és ettől az egész nagyon mozgalmas, de mégsem az a nagyon standard latin.
0: Lüktet,
1: igen, hogy érzed, hogy pulzál a véred. Tehát, hogy és hát egy nyári koncerten én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az emberek ott a hátsó sorokban fölálljanak. Egyébként az elmúlt koncerteknek tényleg ez volt az egyik újdonsága, hogy én csak mondtam a koncert elején, hogy nehogy ülve maradjon az, aki föl szeretne állni, és mondjuk akár egy bossa novára, vagy akár a Liber tangóra szeretne, vagy akár egy szalszára táncolni, és fölvettük az egész koncertet videóra, és hát lenyűgöző volt, hogy emberek tényleg ott hátul olyan jókedvűen táncoltak. Úgyhogy én most is abban reménykedem, hogy bár a Gödöllői kastélyban, a díszudvarban leszünk, de hát ez senkit nem fog megakadályozni, hogy tényleg ezeket lábakat megmozgassák.
0: Hát a hangulat az viszi majd őket. A légies koncertsóra koncentrálsz, azonban közben készülsz a zenei kurzusodra is.
1: Igen, hát ugye most az elmúlt években Makón 7 éve csinálom az Életre Valók tábort, aminek az egyik alappillére az, hogy a táborban zenei foglalkozások is vannak. Itt ugye 6-tól 12 éves korú gyerekek jönnek, elsődlegesen a sport érdekli őket, amit a fiam, mint sportkapitány Kristóf vezényel. Utána van kreatív sarok is, és hát volt ugye a muzsikálós részünk is. Idén viszont olyan nagy igény volt arra, hogy csak zenei kurzus csinálják, tehát, hogy semmi mással nem foglalkozunk, csak zenélünk. Kottaíró verseny lesz, blattoló verseny lesz, emellett közösen meghallgatunk különböző zenéket, és az is feladatuk lesz a gyerekeknek, hogy az interneten, én nem fogom megmondani, hogy Mozartnak melyik művét hallgassák meg, hanem mondjuk kapnak egy óra hosszát, és keressenek Mozart műveket, és ők mondják meg azt, hogy melyik tetszik nekik. És azt mindannyian meg fogjuk hallgatni. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy a kisebbek, tehát a 8-10 évesek nagyon ebben a jégvarázs Aladdin filmekben, ifjúsági filmekben, animációs filmekben élnek, és látom, hogy nagyon szeretik ezeket a zenéket, és akkor a szülők megkérdezték, hogy játszhatják-e ezeket a zenéket. És én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem fogom előírni, hogy mit játszanak, vagy mit hozzanak a kúzusra, hiszen ők fogják ezt előadni, és az ő lelküket kell, hogy áthassa, hogy átéljék, és hogy én megérezzem azt, hogy ők ezeket tényleg szeretik, ezeket a műveket. Tehát én mindig azt mondom, hogy hozzák azt, amit ők szeretnek. És akkor meghallgatjuk mindannyian a másik műveit. Na most még ami nagyon nagy elképzelésem, hogy kis kamaracsoportokat fogunk létrehozni, tehát a négykezesen túl, ugyanis itt mindenféle hangszeres jön. Tehát lesz hegedűs, klarinétos, csellista, gitáros, még dobosunk is lesz, de azért alapvetően ez egy klasszikus komoly zenei tábor. Számomra nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezek a gyerekek egymással is muzsikáljanak. Tehát ne az egy, hogy bejön zongora órára, vagy bejön klarinét órára, és akkor én lekísérem, hanem miután ez reggel 8-tól délután 5-ig van ez a kúzus, és azért picik is vannak, ezért kitaláltam olyan feladatokat, melyeket egy másik szobában 4-5-en is meg tudnak oldani. Lesznek foglalkoztató segítőim is, akiknek elmondom, hogy mit szeretnék az alatt, az idő alatt, hogyha történne a másik szobában, és például ilyet is kitaláltam, hogy mivel tudom, hogy imádnak a gyerekek rajzolni, festeni, hogy szólnának azok a zenék, amiket reggel kiválasztanak egymás után, és nézzük meg, hogy ő bennük ez mit indít el. Tehát, hogy milyen képvilágot látnak maguk előtt, és akkor fessék meg. Úgyhogy nagyon várom ezt a zenei kúzust, egyébként ez júliusban lesz.
0: Ez is egy összművészeti program.
1: Így van. Festés, rajzolás, lesz kézműves foglalkozás is. Nyilvánvalóan fogunk egy picit kirándulni is, de most leginkább a zenére fókuszálunk. És én viszek nekik olyan műveket is, amelyeket majd párosával kell gyorsan leblattolni, tehát hogy a kotta olvasás is menjen, és ebből verseny lesz, tehát homokórán mérni fogjuk, hogy ki tudja a leggyorsabban elmondani, milyen hangot lát a kottában, és nyilván a tábor végén tombolát lehet majd, tombolán nyerni lehet egy csomó apró kis ajándékot, úgyhogy nagyon várom már ezt is.
0: A gyerekek azt hiszem, hogy nem csak ezzel nyernek.
1: Nem.
0: A zenei kurzus során.
1: Nem.
0: Jövünk vissza Szentpéteri Csilla zongora művésszel.
2: Yeah, I can arrange security on my territory.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti

0: 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Átmenetileg megvastagodik a felhőzet, és már csak helyenként fordulhat elő csapadék. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegedni fog az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: A stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, aki a június 21-i gödöllői légies koncertsójára készül, de hát közben lesz majd a nyáron zenei kurzus is, melynek a végét az Istók Margit emlékkoncert zárja majd. Csilla, mit jelentett számodra Istók Margit tudása?
1: Én 6 éves voltam, amikor hozzákerültem, ő 70. Egy 6 éves kislánynak egy ilyen őszhajú, kontyos, nagyon elegáns, arisztokratikus megjelenésű néni egy kicsit olyan nagymama típust adott nekem, amikor először láttam, tehát egy harmadik nagymama, aki nagyon sokszor várt engem diós sütivel, meleg tejával, és ami nagyon tetszett benne, hogy volt benne egy olyan hihetetlen nyugalom, látta az én vacsikó típusomat, temperamentumomat, és azt is, hogy amikor az ebéd után megjelentem nála, látta, hogy ezt a kislányt valamivel egy picit le kell nyugtatni, és az a fantasztikus, végtelen szeretet, amivel ő körülvett engem, hogy na akkor meséljem, hogy mi történt, mi volt az ebéd, kivel vesztem össze, hogy sikerült a dolgozat. Én azt gondolom, hogy egy ilyen zenepedagógusra minden 6 évesnek szüksége volna, mert én ő benne azt láttam, hogy neki van türelme, hogy az én kicsit, hogy is mondjam, ezt a tüzes és nagyon dinamikus, temperamentumos tulajdonságaimat visszafogja azon keresztül, hogy megmutatja nekem a zenét. Tehát tulajdonképpen ő általa kezdtem én látni a zenét, mert amikor egy-egy kis Haydn menüet vagy egy kis Mozart darabot bemutatott, akkor mindig megkérdezte tőlem, hogy mit látsz, amikor hallod ezt a zenét, és én az első időszakban mondtam neki, hogy én csak a fali órát, hogy hány óra van, meddig tart még az óra, és aztán szépen, ahogy telt az idő, rájöttem arra, hogy mit is ért ez alatt, hogy egy-egy menüet alatt elmentünk egy francia kastélyba, és ott király kisasszonyok, meg királyfik ott kint labdáztak az udvarban, tehát hogy megnyílt a vizuális készségem, hogy ne csak hangjegyeket lássak, meg ne csak Mozartot kelljen nekem interpretálnom, hanem ezáltal az én lelkemben is kialakuljon egy ilyen összművészet. Egyébként a kurzusaimon is mindig erről mesélek, és sok esetben kérem is, hogy ezért fessék le, rajzolják le, hogy mit hallanak a zenehallgatás közben. És hát Margit néni 1995-ig volt életem része, és én készítettem róla az utolsó karácsonyi fotókat is, amelyek egyszerűen olyan fantasztikus légkörben teltek, és tavaly megjelent egy Istók Margit könyv, Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató és a Makói Múzeumnak az igazgatónőjének az írásában, és hát ebben mindent el lehet róla olvasni, hogy micsoda kiváló zongoraművész volt, egyébként a Zeneakadémián végzett Dohnányi növendék volt, és egy kiváló zenepedagógus. És az ő tiszteletére július 24-én fogom megrendezni az első Istók Margit emlékkoncertet Makón, ahol régi növendékek, már nagyon kevesen vannak egyébként, mindössze 4-en maradtunk pályán, és ifjú makói tehetségek, tehát akik jönnek a táboromba, azok vagy a kurzusomra, azokból a nagyobbak már föl fognak lépni itt a makói koncerten, és makói művészbarátaim is ott lesznek, úgyhogy olyan 25-30-an fogunk föllépni, és egy csodálatos helyszínen, mert a múzeum kertben lesz lampionokkal, és gyönyörű fényekkel, esti fényekkel a természetben, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél szebb megemlékezés nem kell. És hát nyilván ott mesélni fogok Margit néniről, az élményeimről. Neki mindig volt egy nagyon érdekes mondata, azt mondta, amikor megérkeztem hozzá hétvégén a házába, mert amikor hazamentem Budapestről is, Szegedről is, ugye a konzervatóriumból, a Zeneakadémiáról, azt mondta mindig, hogy amikor belépsz hozzám, az első utat mindig a mosdókagylóhoz vezessen, mert azáltal, hogy megmossuk a kezünket, tulajdonképpen ilyen tisztán bevonulunk a zenebirodalmába. És én is mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy a zongor az egy szent hangszer, és hogy az első érintésed az tényleg ilyen nagyon-nagyon tiszta kezekkel történjen, hogy tisztán belemenjünk a zenebirodalmába. Úgyhogy nagyon várom ezt a koncertet, rengeteg próba lesz rá, és hát ugye ez abszolút klasszikus zenei koncert lesz, úgyhogy én most elég komolyan vissza is térek, és a gyönyörű művekkel lesz, egyébként saját szerzeményem is, amit kifejezetten Margit néninek írtam.
0: Mit adsz tovább, amit tőle kaptál?
1: Én úgy látom, hogy az elmúlt 7 évben, akik jöttek hozzám a táboraimba és a kurzusaimra, nyilván a szülők elmondásából tudok csak így reagálni erre a kérdésre. Valahogy ezek a kicsik bennem is talán egy ilyen harmadik anyukát, vagy egy olyan barátnőt látnak, akit mi nagyon-nagyon tisztelnek, nagyon-nagyon becsülnek. Nyilván a szülők elmondásából tudják, hogy ki vagyok, tehát hogy egy ismert ember, vagy egy ismert művész, de látják, hogy bármilyen problémájukkal megkereshetnek, mindenre van megoldás. Én is, amikor jönnek, mindig megkérdezem, hogy mi történt aznap. Ha látom, hogy feszíti valami, például volt egy ilyen eset tavaly, hogy volt egy testvérpár, és a kislány kisét szemekkel jött be az órára, és kérdeztem, hogy mi történt, és mondja, hogy nagyon csúnyán viselkedett vele a testvére, a fiú, aki szintén ott volt a táborban. És én megtanultam azt, hogy mennyire kellemetlen, hogyha mások előtt szítsz le egy gyereket. Tehát, hogy ezt nem szabad csinálni, és akkor én külön beszéltem a testvérével, fiú testvérével is, és elmondtam neki, hogy a testvéred az egy olyan csodálatos dolog, hogy van testvéred. Hogy ez egy felbecsülhetetlen érték az életünkben. Mert ha nem lesznek majd szüleink, ti maradtok majd egymásnak. És másikkal is beszéltem, a kislánnyal is. És utána mind a kettőjüket odahívtam, és csodálatos érzés volt, hogy meg tudták beszélni. Picikről beszélünk, tehát kis 8 évesekről. Tehát, hogy én nagyon figyelek rájuk, és soha nem erőltetek semmit. Nekem az a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, hogy a lelkük szabad maradjon, hogy az ő szintjükön át tudjak adni olyan tudást, amit nekem is átadott Istok Margit néni.
0: Köszönöm szépen. Szentpéteri Csilla, zongoraművész a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész. Csilla, minden idegszálladdal a hétvégi légies koncertsóra készülsz, amely a Gödöllői Királyi Kastély díszudvarában lesz majd, de hát ezt követi számos program még a nyáron, az egész éved rendkívül elfoglalt, és nagyon sok különböző koncerten, különböző műfajú koncerten veszel egyébként részt, de lesz Életre Valók tábor is, aminek a címe hát nagyon beszédes, de mégiscsak kíváncsi vagyok arra, hogy mi hívta életre, miért éppen ezt a nevet adtad?
1: 8. alkalommal lesz idén az Életre Valók táborunk. A cím igen, nagyon beszédes. Én olyan tábort szerettem volna, ami azon túl, hogy tényleg 1000 élményt ad ebben az 5 napban a kisemberkéknek. Valamilyen útra valót is adunk ebben az 5 napban. Nekem nagyon fontos volt az, miután láttam, hogy a mostani generáció nagyon sok esetben elveszett. Csak egy konkrét példa, hogy tavaly egy kislány odajött hozzám, 7 éves volt, és mondta, hogy Csilla néni, nagyon hideg van, felvehetem a pulóveremet? És akkor mondtam, hogy édes kincsem, hát ezt nem kell megkérdezni, ha az ember fázik, fölveszi a pulóvert. Ha melege van, leveszi a pulóvert. Ha ki kell neki mennie, akkor kimegy. De nyilván ezt az iskolában szokják meg, hogy semmit nem lehet egyedül önállóan megoldani, és ezért azt látom, hogy elvesztek. És én próbálom például, ami nekem nagyon fontos volt Kristófnál, a saját gyerekemnél is, hogy minél hamarabb tudjon a pénzzel gazdálkodni. Ez most furcsa, hogy miért kéne egy 8-10 évesnek a pénzzel gazdálkodni. Igen kell, mert kapnak zseppénzt, és például azt látom, hogy nem tudja beosztani a zseppénzt. Tehát nem érzékeli, hogy mondjuk nem veszünk 2000 forint, ha a zseppénz 2000 forint, nem veszünk 3500-ért valami játékot, vagy tehát, hogy nem tudják beosztani. És például nálunk vannak olyan feladatok, hogy kapnak 500 forintot egy 5-fős kis csoporta, és mondjuk elmennek egy kis boltba, és nézzük meg, hogy 500 forintért ki a legélelmesebb, hogy mennyi mindent tud vásárolni. Hát tavaly volt olyan, aki egy szelet kolbászt kért, egy szem krumplit kivett, vett egy doboz gyufát. Tehát, hogy érzékeljük azt, hogy minden fillérrel meg kell majd dolgoznunk, ha felnőnek. És nagyon fontos, hogy be tudjuk ezt osztani. Tehát ez nekem egy rendkívül fontos szempont volt. Akkor utána az egymás közötti kommunikáció, tehát az elfogadás. Az, hogy nem azért szemüveges Borika, mert, hanem azért szemüveges, mert gyenge a szeme. Nem azért lassabb Zolika, mert, hanem azért lassabb Zolika, mert mondjuk ő nagyon pici volt, koraszülött, nehezen éri be a társait. Tehát az empátia, az elfogadás, a türelem. Ezért például a mi táborunkban mindig úgy alakulnak ki a csoportok, hogy a nagyok és a kicsik együtt vannak csoportban. Tehát nem úgy van, hogy 5 darab 6 éves, vagy 5 fő 6 éves, hanem akkor van a 12 éves a 6 évessel. Úgyhogy sorolhatnám még itt, hogy milyen szempontok vezérelik ezt az életre valókat. Nyilván ezeket játékos formában szoktuk mindig tanítani, tehát hogy azok a csoportos foglalkozások, azok mindig nagyon jó hangulatban telnek, mindig szól a zene, és ugye hát itt a fő-fő a sportot is az akadályversenyeknél a nagyok együtt vannak a kicsikkel, támogatják őket, segítik egy-egy feladat megoldásban, vagy például az én kvízjátékaim, hát azt imádják a gyerekek, az is úgy van mindig összeállítva, vagy a nagy is gondolkodni tudjak, a kicsik is. Szóval, hogy ez tényleg egy hatalmas család most már évek óta, hát most közel 30-an leszünk, ami azért nem kevés, és hát ezzel szemmel figyelünk rájuk, ugye millió program lesz.
0: Egy életre valókká váljanak. Na, de közben valamikor szeptemberben, pontosabban szeptember elején lesz egy nagy koncerted, és tudod, arra gondoltam, hogy erről most olyan nehéz szívvel beszél az ember, mert addigra elmúlik a nyár, egyelőre pedig szeretjük.
1: De jön az indián nyár, tudod?
0: Igazad van. Jó, tehát akkor mégiscsak beszéljünk róla.
1: Én mindenképpen szeretnék beszélni erről, mert nagyon-nagyon izgalmas helyszínen lesz. A Duna partján csodálatos panorámával az Öntőház udvarban leszünk, ugye a Várkertbazárnak a szabadtéri színpadán, ahova szintén jön a Szentpéteri Csilla and Band, és hát egy Temperamento, ugye ez a koncertünknek a címe, tehát nyilván hűségesek leszünk ehhez a címhez, és ott már megszólalnak az összes elmúlt időszakban készült, íródott saját szerzeményeim is, és hát íze szaxofon, gitárszólók, basszusgitárok, dobok, és mindenféle vérpezsítő ritmusok lesznek, és én azt gondolom, hogy ez egy szép zárása lesz ennek az egész nyári sorozatnak, és hát utána azért azt gondolom, hogy egy hetet majd csak elkezdek én is pihenni, meg hogy addig azért csak lejutok mondjuk a Dunapartra csak úgy sétálni. Úgyhogy nagyon várok mindenkit erre a koncertre is, de legfőképpen most vasárnap, ugye? A kastélyba. A Gödöllői kastélyba. Egyébként említetted az előbb, hogy légies produkció. Én azt gondolom, hogy a légtornászoknak a része az légies lesz, de mi azért nagyon komolyan ott maradunk a pódiumon ritmusilag. Úgyhogy bízom abban, hogy jövő nyáron pedig egy komplett turnét tudunk csinálni, majd kastélyturnét, és egyébként még amiket terveztem, hogy a várak is majd helyszínű fognak szolgálni ehhez a rendkívül látványos és izgalmas produkcióhoz.
0: Csilla, van, aki a földön is tud lebegni a zene által, ugye? És hát van, aki a levegőben teszi mindezt.
1: Azt hittem, azt mondod, hogy is van, aki a levegőben is szigorúan áll a talajon.
0: De... Például.
1: De ez azért nem, ez így nem jön, mert a gravitációt azért nehéz leküzdeni.
0: De mégiscsak fennmarad, sőt, csodálatos.
1: Bízunk benne. Bízunk benne.
0: Csilla, ez biztos, hogy így lesz. Szerintem ez egy varázslatos este lesz Gödöllőn, és nagyon sok sikert kívánok neked az egész nyárra, a szeptemberi koncertre is, és hát gyere
1: Nagyon
0: hozzánk.
1: Szépen köszönöm a meghívást. Mindenkinek minden szépet, jót kívánok.
0: Szentpéteri Csilla zongoraművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Átalakítja portfólióját a MediaWorks. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési laphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öböl menti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasan. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégente lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Június 16-a van, keddet írunk, ha valakinek egyáltalán van kedve írni. Nagyon sokaknak nincs kedve felelni kérdésekre, pedig ma sok beszélgetésünk lesz. Ők, akik nem szeretnének felelni, ők az érettségizők, a szóbeli érettségizők, akiknek minden jót kívánunk. Innen is tudom, hogy később kezdődik, de az anyukák már készülnek pogácsával, üdítővel, zsebkendővel, plüssökkel, meg amivel kell, szóval fel a fejjel, túlélhető, mint ahogy szerintem a meleg kezdete is túlélhető, elkezdődik, ez már az igazi nyár, és hogyha valaki arra gondol, hogy a könnyedségről és a nyugalomról kell szólni, akkor szóljunk az igazságról is, mert hogy Justin névnap van. Just is elmond, nem, ilyet nem mondunk. Tehát a Justus név tovább képzett Justinus alakjából ered, és a jelentése ezért mondtam, igazságos, igaz embert jelent. A Justin az férfi, a Justina pedig hölgy, nekik nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, de azért még kitérünk később a Cirusokra, a Tinákra, a Tinettákra, meg az Aranyokra, mert hogy el lehet nevezni aranynak is a csemetét. Gyorsan megnézem, hogy az arany, az női név, jó, nagy kő esett le a szívemről, de természetesen nem a fémekről és az ásványokról szól majd az egész délelőtt, hanem nagyon sok érdekességről, ami látható. Például a Műcsarnokba invitáljuk önöket Dargai Lajos kiállítására, ő már nincs köztünk, de az univerzum, amit alkotott oktatással, szemlélettel, az itt van, és Rockenbauer Zoltán a kiállítás kurátor, a művészettörténész mesél majd a Teremtett Rend című kiállításról, aztán összegzés, illetve ígéret, összegzés, hogy mi volt az elmúlt évadban a Kolibri Színházban, és ígéret, hogy mik jönnek még, milyen projektek várnak ősztől az új bemutatók között mindenki. 80 nap alatt a föld körül Ludas Matyi, a világ születése, az Antigóné projekt, szóval itt lesz majd Zalán János, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatója is. Egyrészt dicsekszik, másrészt pedig megígér mindent. És én megígérem, hogy a Találkozás a Buthával című film kapcsán megejtett beszélgetésünk György Kessler Márta rendező producerrel, íróval nem lesz nehéz, könnyű, legalábbis remélem, hogy könnyű lesz. Ő egy családot, egy párt filmezett végig, ha szabad ezt így mondani. Nemrégiben eltávozott közünk Lame Oleni Dahl, és a Találkozás a Buthával a dán hippi pár Ole és Halakni Dahl történetén keresztül mutatja meg, hogy hogyan vált egy nepáli találkozásból évtizedeken átívelő spirituális és kulturális misszió. De most csak idéztem a csalogató plakátot, minden más azért itt lesz, hogy nekünk ehhez mi közünk van, hogy mi köze van a rendezőnek a szemlélethez, és ez tulajdonképpen filozófia-e, esetleg egy életstílus, életvitel vagy világlátás, na erről mind-mind szó esik majd, és természetesen programunk lesz, és már most fölhívom a figyelmet, hogy készítsék és izzítsák az e-mailjüket, mert hogy játszunk, igen, van még napi páros belépő jegyünk a Parasztbecsületre és a Bajazzókra június 25-ére vagy 27-ére a Margit-szigeti szabadtéri színpad jóvoltából, úgyhogy lesz egy egyáltalán nem nehéz kérdésem, arra önök egyáltalán nem vontatottan válaszolnak, és akkor már is csak a szerencsém múlik, hogy kihez jutnak el a jegyek, úgyhogy érdekes nap elibén nézünk. Tényleg arany ez a névnap, most megnéztem. Nyilván nem egy szerény család adja ezt a leányának, de lehet, hogy csak jó szándékkal, mert egyrészt a gyerekekben van a jövő, akik érettségiznek, hurrá, hajrá, és minden jót, másrészt pedig bennünk van a jövő, úgyhogy ezzel a tudattal, felelősséggel dőljenek hátra, nyugodtan kábézzanak, szellőztessenek, sétáltassanak kutyát, június 16-án kedden délelőtt, de együtt a nyitánnyal.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami egyben vallomás is, ami egyben napindító is, ami egyben emlékezés is. Még mielőtt az útravalót önök elé tárnám, rendkívül fontos, hogy fogadjuk el a világot úgy, ahogyan van, hogy vannak benne kicsik és nagyok. Ezt azért hangsúlyozom, mert 1890-ben ezen a napon született Stan Laurel, illetve Arthur Stanley Jefferson, skót, angol származású amerikai színész, mind a három válogatott ott van a VB-n, de ez nem ide tartozik, és komikus, leginkább az Oliver Hardyvel alkotott klasszikus párosa, Stan és Pan tagjaként ismert. Tényleg ez egy remek születésnap, és tényleg érdemes elgondolkodni, hogy miben is áll a mi világunk, mitől teljes a mi világunk, és ide tartozik, akkor jöhet az útravaló, ami Gelong Tupten-től származik. Hát megpróbáltam utána nézni, az biztos, hogy egy buddhista szerzetes útmutatója a boldogsághoz, na ez a könyv, ez hozzá tartozik, a Meditáció és Mindfulness a mindennapokra alcím is, és tulajdonképpen irigyelni kell őt, hiszen ő világsztárok és szilícium völgyi vezető ők tanítója, akik jól el vannak látva az anyagi léthez való dolgokkal, de nyilván szükségük van, mint Stan és Pannak, a kicsinek és a nagynak, az egyiknek a másikra. Szóval, hogy mi van a lelkünkben, hogy hogyan lehetünk abban békére, illetve örömre. Meditáció, mindfulness köthető tehát Gelong Tupten-hez, de akkor jöjjön az idézet, ami megfondolandó. Általában nem vagyunk a magunk ura, az elménk gyakran kalandozik olyan helyekre, ahová nem kellene, vagy sokszor nem azt teszi, amit szeretnénk. A mindfulness azonban beültet minket a volán mögé. Úgyis nagyon sokat panaszkodunk, és ezt már én teszem hozzá, hogy nem mi irányítjuk az életünket, de csak tenni kell akkor ezek szerint róla és hozzá a tudatos jelenléttel. Volt tehát itt lelkiség, volt tehát itt filozófia, és remélem, hogy lesznek még nagyon fontos születésnapok. Ugye Stan és Pan kapcsán Stan már megemlítődött, és tudom, hogy mondanom kellett volna már a nap legelején, csak hát olyan korszakban élünk, amikor nem biztos, meg én is pláne olyanban nőttem fel, amikor nem tudom, hogy ennek mi a jelentése. Azt tudom, hogy a béke nagyon fontos, és ez a mai nap a megbékélés napja Magyarországon, Nagy Imre kivégzésének emlékére. Nagy Imre miniszterelnök és társa 1958-as kivégzése és 1989-es újratemetése emléknapja is. Ez valamint még a független Magyarország napja, hiszen a szovjet csapatok kivonulásának emlékére is van ünnepnapnak nyilvánítva ez a nap, de több szenvedő szerkezettel nem próbálok meg itt terhelni senkit sem. Ilyen a történelmünk, de hogy milyen a jövőnk, az csak rajtunk múlik. Szerintem legyen könnyed és nyugodt, na ehhez tesz hozzá nagyon sokat a Klasszik Nyitány.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható meg, és csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művész, történésszel, aki beavat minket Kalokagatia rejtelmeibe is.
2: A Kalokagatia az egy sorozata tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó, az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy a művészet az lehet apollónikus, vagy dionysiusi. Most Dargai esetében ez az apollónikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön a alaksorba, és ott a szemben a ruhatárral, ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fért be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és hát a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ha úgy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondolta, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az ő mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétség kívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy

0: vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészetnek is látjuk a, hát nem is azt mondja a reneszánszát, pedig hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
0: Akinek a számára képzőművészet kizárólag arról szólt, mint ez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen fel a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben. Annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, amik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomára kép architektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sokak számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneón, amiről beszéltük, ami nem tért, hogy az ajtón, a kiállított erre majdnem, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv. Az ő esetében is, Söffer esetében is, de Bazzarelli esetében is arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, vagy sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál. Rábukkanhatok?
0: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző. Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolás Söffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurták Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitz klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fénykörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, ki vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. Az absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolás Söffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a műcsarnokba. Ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott, már csak önök hiányoznak a műcsarnokból.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, a filozófia után szépséggel, évforduló 2026, egy program sorozat címe, csütörtökön este 6-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. Szépségek érkeznek, ahogy megígértem, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje élvezhető, de nem csak a kezeket kell nézni, és azért a fülek is legyenek nyitva Mozart C-dur szonátájára, a D-dur szonátára, Mendelssohn Andantel és Allegro brillantéjára, illetve Gershwin három szongjára élvezzék, tehát a négy kezet két gyönyörű hölgytől a Dohnányiban csütörtökön este 6-tól, és folytatódik még a szépség, hiszen Balogh Nella Cello MA diploma koncertje pénteken este 7-kor lesz a Zeneakadémia nagytermében. A hölgy nyilván izgul, a hozzátartozók is, ha nem hozzátartozók, akkor pedig menjenek el. Szépségért, és most csak a zenéről beszéltem természetesen, segít majd Pellet Sebestyén is zongorán, ha megszólal Bach G-dur szonátája Viola és Csemballóra, illetve Beethoventől az 5. a D-dur zongora trió. Persze még ott lesz Sosztakovics is, vezényel Dénes a Vorovszki, Marcel és Balogh Nella várja tehát az izgulókat, a szintén izgulókat és a támogatókat a Zeneakadémián pénteken. A francia intézet sem maradhat ki, egyrészt szépség van, másrészt pedig mozival vár mindenkit, de a legérdekesebb legalábbis számomra az a holnapi, a szerda délután 5-kor kezdődő mese óra. Havonta egyszer, ugyanis mindig a médiatárban gyűlnek egybe kicsik és nagyok, Catherine Chamfrou utánozhatatlan hangulatú felolvasására. Én remélem, hogy mindenki érti majd, főleg a 3-6 évesek pontban 5-kor, illetve 3-4-6-tól, a nagyobbak a 6-tól 9 évesekig. Mármint akik értik ezt, és remélem sokan értik Gadányi Jenő művészetét. Holnap 6-kor a Hegyvidék Galériában nyílik meg, illetve lesz egy művészettörténeti előadás róla a születésének 130. évfordulója alkalmából, Kopócsi Anna művészettörténész segítségével. De hogyha már a fiatalokról beszéltem, akkor legyen az egész hétvége az övéké. Igen, Generali gyereksziget a hajógyári szigeten. Tessék menni, és tessék vinni. Sajnos már azt kell mondanom, hogy akár a nagymamákat is, péntek 16:30 nem elfelejteni a nagy színpadon Csiri-Biri, és akkor mindenki tudja, hogy egy jó hangulatú Halász Judit koncert veszi kezdetét és tart, amíg csak lesznek rossz gyerekek, akik természetesen mindig lesznek, de minden égetnivalót imádunk, és minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Ma reggel 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma reggel 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Hétköznapokon este fél 7-től másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégente lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92 egy június 16-án kedden, de hogyha a naptár böngészésbe vágnának, akkor inkább nézzék meg június 25-ét, illetve 27-ét, hogy melyik nap felelne meg önöknek egy remek a Margit szigeti szabadéri színpadon élvezhető opera előadásra, illetve rögtön duplázás, mert hogy a Paraszbecsület és a Bajazok című operák együtt kerülnek színpadra, mint ahogy egyébként jó néhány évtizedes, sőt évszázada ez így is szokott lenni. Egyébként a Margit szigeti színház ezen a nyári évadon önöknek 4 klasszikus nagyoperát ígér, ezek szerint már 2 így elment egy napra, tehát 3 exkluzív produkció élvezhető. És hogy miért hangsúlyozom június 25-ét és 27-ét, egyrészt keressék ezt a dupla játéknapot a Bajazzokkal és a Paraszbecsülettel, másrészt játszanak velünk. Szerintem önök nagyon jól tudják, hogy ezen a héten minden nap fölteszünk önöknek kérdéseket, illetve kérdéseket intézünk önökhöz, és ha jól válaszolnak, illetve este hétig nem felejtenek el jó válaszokat küldeni a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre, akkor egy kis szerencsével páros belépőjegyhez juthatnak, és önök választják ki június 25-ére vagy 27-ére. Na, a mai kérdésünk rendkívül egyszerű, és a napszaknak egyáltalán nem megfelelő. Ki is szerezte a kis éjjű zenét? Nem kell dúdolni, inkább válasszanak Beethoven, Mozart vagy Bach közül. Tehát kis éjjű zene, melyik óriáshoz köthető, Beethovenhez, Mozarthoz, avagy Bachhoz, és akkor én azt mondom, hogy irány Salzburg helyett a Margit szigeti szabadtéri színpad. Ha megvan a helyes válasz, nekünk egy név is elég, akkor küldjék el még egyszer a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre, és akkor ezek szerint élvezhető lesz a darab. És ha már mondtam, hogy ezek általában és nagyon sokszor együtt mutatódnak be, akkor azért a játszó személyeket ne felejtsük el, hiszen a kolozsvári magyar opera szólistája Barabás Zsuzsa lesz Santuzza szerepében, de ott lesz természetesen László Boldizsár is, Adam Placetkával, Farkas Réti Máriával, Lolaként Balog Eszter lép színpadra, és közre működik a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, valamint a Kodály Kórus Debrecenből Jankó Zsolt vezényletével. Ez tehát egy érdekes este 25-én, illetve 27-én. Az érdekes, hogy önök is oda kerülhetnek, páros belépő jegyet nyerhetnek velünk, csak tudják azt, hogy ki szerezte a kis éjjű zenét. Ha megvan, hogy vagy Beethoven, vagy Mozart, vagy Bach, illetve hát a helyes válasz megvan, akkor még egyszer játékukacklasszikradio.hu este hétig. Ez az időpont azért fontos, mert ugye holnap reggel már másik kérdésünk lesz, és akkor így jöhetnek a nyeremények sorra, de a nyeremény az az gyönyörű nap, ami most élvezhető, és remélem, hogy a könnyedség is élvezhető velünk a klasszik nyitánnyal.

Klasszik Rádió 92, 1,4 perc múlva jönnek majd itt a hírek a Klasszik nyitányban, június 16-án kedden, de aki nem a szövegre, hanem a gyönyörű hangokra kíváncsi, az egyrészt maradjon velünk, mert nem sokára Dvorzsák jön, a bémol szláv táncokkal, másrészt pedig figyelje a madarak hangját, füleljen, vegyen le a könyvespolcra egy jó Schmidt Egon könyvet, és gondoljon arra, hogy a Kossuth Díjas magyar író, ornitológus tulajdonképpen születésnapos lenne, 1931-ben ezen a napon született, és én imádtam, amikor ő és Ország László megtöltötték a rádiót madár hangokkal. Szóval az ornitológia nagyon fontos, a madarak szeretete és védelme nagyon fontos. Irigyelni való társaink, ők a repülés szabadságával, képességével, meg a füttyeikkel. Na hát, ha olyan szépet nem is, de azért gyönyörű emberi zenét mi tudunk adni. Klasszik nyitány június 16-án, dőjenek hátra, vagy sétáltassanak kutyát Dvorzsákkal és a bémol szláv táncokkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Szokás szerint nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a dátum június 16-a, és én azon gondolkodtam itt a közlekedési hírek között, hogy miért nem mondanak olyat, hogy itt ezt kell hallgatni, mert teljes a káosz és nyugtató zenekal kell, ott nagyon lassú a sorot, még nyugtatóbb zene kell, itt a gyerekeknek kell zene, mert az iskola előtt föltúrják, szóval vannak ilyen igényeim, de inkább azt mondom, hogy tartsanak velünk, ez a kedd is szóljon a nyugalomról, illetve a könnyedségről, és én abszolút könnyeden dobálózok itt a születésnapokkal. 1930-ban pont ezen a napon született Zsigmond Vilmos, Oscar díjas magyar film operatőr, és azért összes opera operatőr barátom a 10 évvel elhunyt nagyságra emlékezé mostanában Szegeden volt a Zsigmond Vilmos Fesztiválon, úgyhogy újra kell nézni a filmeket, újra emlékezni, hogy ez milyen fontos feladat már, mint a film operatőrök feladata. És lehet szabad kötelező emlékezni ez az 1932-ben ugyancsak a mai napon született Kaló Flóriára, Jászai Mari díjas magyar színészre, egyébként könyv szerzőre is, aki bármit elkövethetett, a komolyabb drámai szerepekkel is színpadra léphetett, de hát az utókor, legalábbis az én korosztályom úgyis úgy emlékszik rá, mint a Süsű a sárkányban a kancellár hangjára, aki mindig jött a nagyon fontos dolgokkal is próbált beavatkozni Süsű meg a kis királyfi életébe, illetve hát ugye a Le a cipővel című opuszban is oda tette magát sapkában a Dunaparton, tehát Kaló Flóriánt is őrizze meg az emlékezet természetesen. És akkor az emlékezet most egy picikét menjen hátrébb, és vegye át a helyét a játék meg a jövő. Június 25-ére, illetve 27-ére invitálunk mindenkit a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Ez a nyári évad ugyanis 4 klasszikus nagyoperával dicsekszik, amiből 3 exkluzív produkció kerekedik ki. Ki lehet ebből számolni, hogy a Paraszt Becsület és a Bajazzók egy előadásban élvezhető, és ide akár önök is eljuthatnak a mi segítségünkkel, illetve a Margit-szigeti szabadtéri színpad segítségével. Páros belépőjegyeket tudunk odaadni, ha ezen a héten figyelnek ránk, és válaszolnak az általunk föltett kérdésekre. A mai kérdés, hogy ki szerezte a kis éjjű zenét, adunk 3 lehetséges választ, de természetesen csak az egyik jó, vagy Beethoven, vagy Mozart, vagy Bach szüleménye és adománya a kis éjjű zene. Szerintem tudják a választ, és hogyha tudják, akkor este 7-ig ne felejtsenek el e-mailezni. játék@klasszikradio.hu, ez a mi e-mail címünk, és utána már csak a szerencsém múlik, hogy kivihet el tőlünk páros jegyet, de mivel egész héten játszunk, ezért nyugodtan szerintem tartsanak velünk, vagy figyeljenek ránk. Ma csak a kis éj zene szerzőjére vagyunk kíváncsiak, írják meg nekünk, és akkor már is mehet önökhöz a páros jegy. Önök pedig járjanak sokat színházba. Most összefoglaljuk a Kolibri Színház elmúlt évadát, ami az elmúlt 30 év legjobb eredménye közé tartozik, de egyrészt dicsekedni hívjuk majd föl Zalány Jánost, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatóját, másrészt pedig csillapíthatatlan kíváncsiságunkat próbáljuk meg kielégíteni, hogy mi lesz a következő évadban. Jönnek-e a klasszikus történetek újra gondolt adaptációi, a formabontó ifjúsági előadások. De tudom a választ, igen, jönnek, de azért még beszélünk, ráadásul ott vannak a látványos családi produkciók, a különleges közösségi programok, úgyhogy irány majd a Jókai tér, illetve hát a Kolibri Színház, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak, illetve mindig velünk tartanak, könnyedén és nyugodtan, vagyis, hogy a Klasszik nyitány június 16-án kedden is tud segíteni a közlekedési problémákon, ha már ezzel kezdtem ezt az egészet, de nem folytatom ezzel, hanem inkább zenéljünk, az sokkal jobban áll, és sokkal jobban jön.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És amit a múzsa megígér, azt be is tartja, vagyis, hogy a felsorolt jelzőkkel mind-mind találkozhatnak most a beszélgetésben. Zalány Jánosnak kívánok jó reggelt, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójának. Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: És én megígértem a hallgatóknak, hogy egyrészt összegzünk, másrészt pedig ígérünk minden szépet. Az elmúlt évad az az összegzés, a következő évad pedig az ígéret. Igazgató úr, megjelentek az adatok, miszerint az elmúlt 30 év legjobb eredményével zárta az évadot a Kolibri, de én rögtön hadd tamáskodjak itt egy picikét. A számok fontosak egy színház életében?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, ugyanis egyszerre kellenek olyan pontok, mérőszámok, igazodási pontok, amihez viszonyítani tudunk. És mindig valamihez viszonyítunk, ahhoz tudjuk mérni például a növekedést. Mondok egy egyszerű példát. A nézőszámunk 38 ezerről 61 ezerre nőtt. Ez egy 50%-os növekedés. A bevételünk 93 millió forintról 193 millió forintra növekedett. Igen, természetesen ezek bruttó összegeket jelentenek. De azt gondolom, hogy a színház méretéhez viszonyítva ez olyan rekord, amely egyedülálló nem csak Budapesten, hanem országos szinten is. Hiszen az az intézmény, aki meg tudja duplázni a bevételét, és 50%-kal növelni tudja a nézőszámát, az olyan objektív mérőszám, ami megkérdőjelezhetetlen. Természetesen van egy olyan kalkuláció is, hogy mi van a számok mögött. Én mindig azt szoktam mondani, hogy emberek. A mi esetünkben pedig gyerekek. És ha azt tudjuk mondani, hogy 61 ezer gyereket tudtunk vendégül látni a színházban, és annyian voltak kíváncsiak az előadásainkra, akkor a küldetésünket gyakorlatilag teljesítettük.
1: Értettem, és meg is hajolok a számok előtt, de volt itt ugye 8 új bemutató. A művészek azt is mérlegelik, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, vagy ezek nem használatos fogalmak, ezzel csak a kívülállók foglalkoznak.
2: Nem, mindig az önkritika nagyon fontos, és mindig elemezni szoktuk azt, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amin fejlesztenünk kell, és mi az, amit már elértünk. Ez mindig segíti azt, hogy a menedzsment milyen irányba tervezzen. Tehát például ez is egy menedzsment kérdés volt, hogy az előírt két bemutató számot tartsuk-e, növeljük-e, vagy milyen irányba lépjünk el. Megduplázzuk, megnégyszerezzük. Mi azt mondtuk, hogy a két bemutató helyett tartsunk 8-at. Én azt gondolom, hogy egy színházban nagyon fontos, hogy a művészek új impulzusokat kapjanak, új lehetőségeket kapjanak. És ahhoz viszont előadásokat kell létrehozni.
1: Gyermek és ifjúsági színház a leánykori neve tulajdonképpen a Kolibrinek, de én például utoljára a Táncórák című darab kapcsán foglalkoztam a színházzal, illetve a rendezőnővel. Azért ez tágabb, mint amit így rásütnénk előre.
2: Először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy a Kolibri Színház az egyetlen gyerek és ifjúsági színház ma Magyarországon, dedikáltan egyetlen gyerek és ifjúsági színház, hiszen mi nem vagyunk bábszínház.
1: Igen.
2: Vannak olyan előadásaink, amik tartalmaznak bábos elemeket, de nem vagyunk dedikáltan bábszínház. Tehát a gyerekszínház, mi gyakorlatilag a csecsemőktől kínálunk 18 éves korig olyan előadásokat, amelyek generációkon átívelnek. Tehát igyekszünk fölépíteni a jövő generációját. Úgy fogalmaztuk meg gyakorlatilag a küldetésünket és az árszpoétikánkat, hogy a Kolibri Színházban találkozásokat teremtünk. Azt mondtuk, hogy a Kolibri az a hely, ahol a legelső színházi élményből élethosszig tartó kulturális kíváncsiság születik. És ez azért fontos, mert a csecsemőkorba bejönnek a gyerekek, ott akkor kapnak egy impulzust, majd utána visszatérnek hozzánk óvodáskorba, általános iskoláskorba, gimnáziumba, és eljutunk ahhoz a produkcióhoz, amit most említett, a táncórákat, amely már adott esetben idősebbeket is megszólíthat, hiszen egy olyan témáról beszél, amiről nem nagyon szoktunk, ami tabu téma, az autizmus, hogyan foglalkozzunk vele, mit kell tennünk, ez egyáltalán betegség, nem betegség, jelenség. Tehát egy olyan kérdéskört kezdünk el boncolgatni, amely például az általános iskolákban is komoly problémát jelent, hiszen sem a pedagógusok nem képzettek, sem a szülők nem tudnak eleget arról, hogy mi az, hogy autizmus.
1: És akkor is szélesedik a spektrum, hogy én is használjak ilyen kifejezéseket, de azért rákérdezek gyorsan, hogy azért járnak tájolni is, ha ez jó kifejezés, plusz ugye a kolibri sem egy darab kolibri, hanem ugye több helyszín. Szét kell szakadni, vagy egyeztetni kell, belefér-e?
2: Ez egy nagyon bonyolult egyeztetési rendszert jelent, hiszen megpróbáltuk a különböző korosztályokat különböző korcsoportok alapján elosztani, és a különböző helyeket, amik a rendelkezésünkre állnak, azokat speciális korcsoportoknak dedikálni. Például a nagy színházban, ami 200 főt jelent a mi esetünkben, ott gyakorlatilag az óvodás kortól az általános iskola 8-os korig tartunk előadásokat. A fészekben elsősorban csecsemő előadásokat, illetve óvodásoknak szánt produkciókat hozunk létre, és a pince, a kolibri pince az, ahol az ifjúsági programokat megvalósítjuk.
1: Aha, hogy szétszakadjunk. Nem sokára még eszközlök szétszakadást, mert az biztos, hogy a Határtalan Mesék Fesztiváljára én rá fogok kérdezni, de akkor jöjjenek az újdonságok, szerintem ezt várják legjobban. A kik várják, kiket értesítenek, kik azok, akik a kolibriszínház.hu, ezt sokszor fogom mondani, weboldalt például gyakran böngészik?
2: Ugye nekünk meg kell néznünk azt, hogy ki a célcsoportunk. Mindig innen indulunk. A mi célcsoportjunk a csecsemők, gyerekek és az ifjúság. Azt is látnunk kell, hogy ők maguk nem tudnak jegyet venni. Nem ők a vásárlóink, hanem az iskola vásárol, illetve a szülő vagy a család. Természetesen az iskola esetében is a szülő, hiszen ő finanszírozza, de vagy az iskola hozza, vagy a szülő. Uh-huh. Ennek megfelelően próbáljuk megszólítani a vásárlóinkat. Tehát úgy próbálunk gondolkodni, hogy mi lehet jó a pedagógusok számára, hogyan tudjuk az ő munkájukat segíteni, illetve milyen kikapcsolódást, értékes időt, kultúrára szánt időt tudunk szánni a családok számára, például a hétvégi programjaink keretében.
1: Rendben, igazgató úr, egy nagyon pici türelmet kérnék szépen, mert hát mégiscsak sok zenével operáló rádióadók vagyunk, úgyhogy 1 perc, 11 másodperc erejéig én a Csizmás Kandornak átadnám a terepet, aztán jöhet végre a 26-os, 27-es évad, és szóljon rám, hogy én se felejtsem el, meg senki a Határtalan Mesék Fesztiválját, ami még egy külön színfolt és egy nagyon különös érdekesség, de akkor folytatjuk még a Kolibriről, Kolibrivel foglalkozó beszélgetésünket, és nagyon nagy szerencsém, hogy akkor ezek szerint még ránk ér Zalán János ügyvezető igazgató. Egyrészt a köszönet, másrészt pedig akkor most egy pici ajándék Csizmás Kandor következik itt nálunk.

0: Ezt tudta nyújtani a Csizmás Kandúr, és még mi folytatjuk a beszélgetést Zalán Jánossal, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójával. Megdicsértük egyrészt az elmúlt évadot, másrészt nekem van aggodalmam, igazgató úr. 8 bemutatót említett ilyenkor, hogy zajlik ez, mindent tovább kell vinni, mindent meg kell tartani?
1: Nincs ilyen kötelezettségünk, de azt vállaltam, amikor átvettem a színházat, hogy a Kolibri értékeit megpróbáljuk megőrizni, és arra építve szélesítjük a repertoárt.
0: Ez azt jelenti, hogy a bemutatók maradnak, plusz kibővülnek a mostaniakkal? Még nagyobb terhet róva mondjuk a logisztikára.
1: Így van. De azt is hozzá kell tegyük, például jól látható, hogy van még szabad kapacitásunk. A tavalyi évben 430 előadást tartottunk, és a 2025-ös, 2026-os évadban pedig 524 székhelyi előadást.
0: Az rengeteg.
1: Ebből tájelőadás volt 6. Tehát gyakorlatilag a székhelyi előadásokon több mint 100 előadással növeltük a színházba járás lehetőségét azok számára, akik minket választanak. És még mindig érzem azt, hogy van szabad kapacitásunk, tehát még mindig tudunk létrehozni úgy előadásokat, hogy a többi darabunkat is repertoáron tudjuk tartani.
0: Gyorsan nézem akkor az évad terveit. Itt van Ludas Matyi 80 nap alatt a föld kerül, Antigone, Nóra, Don Quixote, ami mind-mind klasszikus. Vagy ez klasszikus sok csavarral?
1: Fontosnak tartom azt, hogy szülessenek kortárs ősbemutatók is, ilyen például a világ születése.
0: Szeptember 27-én.
1: Így van, szeptember 27-én, jegyek már kaphatók rá. Ez nem csak Magyarországon, de európai viszonylatban is egy egyedülálló produkció lesz, hiszen az immerzív színház kategóriában először mutatunk be gyerekifjúsági színházba olyan produkciót, amely az érzékszerveinkre hat, természetesen az érzelmeinkre és a gondolatainkra is, de egy olyan innovatív technológiát fogunk alkalmazni, amit a moziból ismerünk, ez pedig a Dolby Atmos. Tehát térben elhelyezve hallhatjuk azokat a különböző hangeffekteket, amiket már a moziban ismerünk. Ezt például nagyon kreatív módon, vizuális effektek segítségével kiegészítve a világ születésénél a szaglásra, a látásra, a hallásra és még a tapintásra is próbálunk olyan elemeket, meglepetés elemeket alkalmazni, amik színesebbé teszik az előadást, és nem csak színesebbé, hanem egyedülállóvá is.
0: Ehhez át kell építeni a színpadot, vagy a színházat?
1: Ez Magyarországon az első olyan színház, amely Dolby Atmos technológiát alkalmaz gyerek és ifjúsági produkcióban. Ki kell fejlesztenünk, és át kellett építenünk a hangrendszerünket, de rá is fért az átalakítás és a fejlesztés, hiszen egy 30 éves hangrendszert cserélünk le. De egy ilyen fejlesztés azért fontos, mert nem csak ezt a produkciót fogja szolgálni, hanem innentől fogva az összes produkciónak minőségi hangzást fog tudni biztosítani.
0: És említettem klasszikus történeteket, amik fontosak, de hát ez a 21. század.
1: Így van. A klasszikus történetek, a Ludas Matyi, a 80 nap alatt a föld körül.
0: Történeteket, amik fontosak, de hát ez a 21. század.
1: Így van. A klasszikus történetek, a Ludas Matyi, a 80 nap alatt a föld körül hasonló technológiát alkalmaz.

0: Tavaly is érkezett 4 egyetemi hallgató, akik most már elvégezték az egyetemet, abból 3-an a színházhoz szerződtek, és a következő évadra is plusz 3 egyetemi hallgató csatlakozik hozzánk. Emellett egyetemi hallgató rendezők rendezései is megtalálhatók a repertoáron. Például vizsgarendezés volt a táncórák, de ilyen rendezés lesz például a Miropink is.
1: Plusz Antigóné, plusz Nóra, tessék böngészni, én már előre ezt javaslom. De ami az én szívemhez a leginkább közel áll, egyrészt gyerecipó hambekaplak, a hammon van a hangsúly, ez a Határtalan Mesék fesztiválja, ami egy misszió?
0: Így van, én azt gondolom, hogy a Kolibri Színház elhelyezkedéséből adódóan lehetőséget kell biztosítsunk arra, hogy a fővárosi nézők például megismerkedhessenek a határon túli produkciókkal, és azokkal a produkciókkal is, amik a vidéki színházakban születnek, jönnek létre. Ezt a kezdeményezésünket most jelen pillanatban saját forrásból finanszírozzuk. Reméljük, hogy jövőre már kormányzati támogatást is kapunk hozzá. Nagyon fontosnak tartom, hogy csináljunk egy olyan seregszemlét a Kolibri Színházban, ahol gyerek és ifjúsági előadások közül válogathatnak a nézők, amiket nem mi hozunk létre, hanem bemutatunk, hogy ebben az évadban ezek születtek.
1: És akkor szeptember vége felé ez egy hetes fesztivált jelent. Jó sok nézővel, jó sok utaztatással, és már megint csak a logisztikával, de nyilván ebben rengeteg öröm van, de a legnagyobb öröm az nyilvánvalóan a saját fesztivál, ugye?
0: Így van, de számunkra minden olyan öröm, ami a megújuláshoz vezet, illetve ahhoz, amitől nem csak a nézők, hanem maga a Kolibri közössége is megújul, és jól érzi magát.
1: Miért éppen Kolibri? Azt már nagyon-nagyon régen szerettem volna megkérdezni. Én nagyon közel lakom egyébként a színházhoz, és úgy bevésődött a nevembe. Jelentése van, vagy társult még új réteg a jelentéshez?
0: Akár? Azt hiszem, hogy szerintem rengeteg konnotáció kapcsolódik már hozzá, de hát a Kolibri név gyakorlatilag Novák Jánoshoz kapcsolódik. Aha. Ő a színház egyik fő alapítója, a régi kollégák mellett, de mégiscsak az ő nevéhez kapcsolódik a Kolibri Színháznak a létrejötte.
1: A nyár az milyen? Az szünetelő vagy dolgozó időszak?
0: Számunkra nem folytatódik az előadásoknak a bemutatása, viszont a háttérben elkezdjük azt a háttérmunkát, amire évközben nem volt időnk, festünk, megpróbálunk karban tartani. Ez egy nagyon nagy munka, sajnos nem is tudunk mindent elvégezni, hiszen nincs rá forrásunk, várjuk a kulturális kormányzatnak a támogatását. Egy olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy az ingatlanok a fővároshoz tartoznak, a támogatás, a finanszírozás pedig a minisztériumhoz. Nagyon-nagyon ráférne a Kolibri ingatlanjaira a felújítás, hiszen 30 éve nem történt ezen a téren jelentős beruházás. És valóban azt gondolom, hogy Magyarország egyetlen gyerek és ifjúsági színháza megérdemelni azt, hogy olyan körülmények között várjuk a gyerekeket és a fiatalokat, amely méltó Magyarországhoz.
1: Nem biztos, hogy idevágott kérdés jutott eszembe, de nagyon fontos, ha deklaráltan gyermek és ifjúsági színházról van szó, kell ismerni a gyerekeket meg az ifjúságot? Nyilván van egy kortávolság a játszószemélyek, vagy ön, vagy én, és a nézők között monitorozzák őket, vagy figyelik őket?
0: Ez egy küldetés. Nekünk az a küldetésünk, hogy a jövő színházba járó közösségét, vagy közönségét, értő közösségét, felneveljük. Tehát a mi küldetésünk az, hogy itt találkoznak a gyerekek először színházzal. Ha ez az élmény jó és pozitív, akkor a színházhoz mindig kötődni fognak, és felnőtt korukban is visszatérnek majd gyerekekkel, remélhetőleg hozzánk is, illetve felnőttként már nagy kultúra fogyasztása.

0: szóként megjelennek a budapesti színházak remélhetőleg minden spektrumában, illetve országos szinten, vidéken is a kultúrára és a színházba járásra való nevelésen keresztül ezt egyfajta értékké tudjuk teremteni.
1: Olyanokra is gondoltam az én kérdésemben, mint ez a bizonyos zaklatás, vagy bullying, vagy valami hasonlók. Erről tudniuk kell? Erről mindig beszél?
0: Mindenféleképpen kell tudnunk. Tudnunk kell arról is, ha mi intézményünkben történik ilyen, nem történhet ilyen. Uh-huh. Ha történik ilyen, akkor a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni. Illetve beszélni kell a témáról, hogy a diákok, a tanárok nyíltan tudják feldolgozni ezt a problémát, hiszen ez egy valós probléma, amiről beszélni kell.
1: Igen, sajnos, de igen, jó, foglalkozni kell vele, és ez nagyon jó. És mit kell kívánni? Most jó pihenést kívánok a nyára, meg jó munkát, és értettem azt a jelzést is, hogy akkor odaföntre is, már megint mutogatunk még régen, de szóval tessék törődni. Ez nem egy olcsó műfaj, és akkor jó kívánság, vagy az egészség az elég, igazgató?
0: Szerintem az egészség a legfontosabb. Egészség és békesség. Ez a két fontos dolog, azt gondolom. Ha ez a kettő megvan, és békében tudunk élni egymással, akkor nagyot léptünk előre. Ha ezt meg tudjuk tanítani, meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, akkor pedig a küldetésünket is teljesítettük.
1: A küldetéshez sok sikert kívánok, és persze jó egészséget, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a ránk szánt időt, és akkor találkozunk az új bemutatók kapcsán, nyilván akkor ősztől újra beszélgethetünk Zalán Jánossal, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatójával. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, köszönöm szépen a lehetőséget. Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Viszont... De azért ez a nap még nem ért véget, úgyhogy folytatódik a klasszik nyitány. Ez volt a színházas részünk, a múzsa részünk, és saját magam részére is állandóan mantrázom és hangsúlyozom, hogy ne felejtsék el, beszélgetéseink újra élvezhetők, újra hallgathatók a mi Spotify oldalunkon. A legjobb zenékhez pedig önöknek is köze van, ugye önök is tudnak a listába beleszólni, hogy miket játszunk. Most éppen nem, mert én hátradőlök, és aztán pedig élvezem újra június 16-át, a keddet. Jó, van egy réteg, aki nem élvezi, nekik azonban azt mondom, hogy hajrá érettségizők, és ezzel megcselekedtem, amit megkövetelt a tanulmányi osztály.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégente lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johannes Brahms első G-moll magyar tánc. Előadja az Óbudai Danóbia zenekar. Karmester Héja Domokos.

Klasszik Rádió 92, egy június 16-án itt a Klasszik Nyitányban egy vallomással tartozom, az épület, ahol dolgozunk, igencsak renováláson esik át, az igencsak arra vonatkozik, hogy néha igencsak túl kéne üvöltenem a mindenféle furókat, kalapácsokat, simítókat, spaklikat és hasonlókat, de hát ez nem önökre tartozik, az én hangerőm tartozik rám, önökre azt tartozik, hogy egyrészt legyenek tisztában a most zajló foci VB program, és ez úgy jön ide, hogy kedves hölgyeim, megkímélem önöket, jaj, ez nagyon csúnya volt. Szóval kedves mindenki, megkímélek mindenkit, akit a foci nem annyira érdekel, a brazil csapat taglalásától, hogy miért játszottak olyan eredményt, hogy jó volt-e Marokkó, nem volt-e jó Marokkó. Szóval ettől megkímélem önöket. Brazília azonban jön egy forró fesztivállal, és akkor most nem hőmérsékleti jelző vagyok, meg nem béka a befőttes üvegben, aki panaszkodik, hogy jaj, nyár van, jaj, izzadunk, hanem az első Budapest forró fesztivált szeretném önök elé tárni. A forró, és tényleg hosszúval írják a második út, Brazília észak-keleti régiójának tánc és zenei kultúráját hozza el a Margit szigeten található Kristály szintérre. Van egy remek saját honlapjuk is, mindenféle nyelven, forróbudapest.com címmel, tehát ez egy háromnapos esemény lesz, ahol az igazi brazil élet igenlő energiák jönnek workshopokkal, brazil tánctanárokkal, élő zenés táncestekkel, külföldi előadókkal, és sok-sok közös tánccal, mekkorát sóhajtottam, a Margit sziget zöld környezetében, a Kristály szintér hangulatos belső tereiben, illetve a szabadtéri kávézókban. A sóhajtás arra vonatkozik, hogy ezek tényleg társas táncok, ezek tényleg együttes táncok, lehet menni párral, de ha éppen nincs az embernek párja, akkor lehet menni csak a tánc kedvéért, és nem becsukott szemmel, hanem megtanulva a forró lépéseit, utána gondolni a kapcsolódásra, a sokszínűségre, a szabad önkifejezésre, tehát 14 workshop lesz, 4 zenekarral, 5 igazi koncerttel, 3 délutáni bulival, bocsánat, de tényleg buliról van szó, meg bemelegítő bulival, és a tanárokat itt megpróbálom böngészni, de nem biztos, hogy mindenkinek a nevét ki tudom ejteni. Gyönyörű hölgyek, például Giza, aki a braziliai Minas Gerais államból származik, Camila Alves Lisszabonban született, de itt van a sokkal könnyebb nevű Cakó Dóri, például ő, aki Portóban fedezte fel a forrót, Grélinger Ágnes, és még csak a hölgyek fényképét néztem végig, de azért érkeznek még sokan, hogy önök elé tárják, hogy mi is az a forró, ők tehát a tanarak, akikre lehet támaszkodni, és akkor indul már az egész pénteken, tényleg délutáni és esti bulikkal, ahol meg lehet ismerni a lépéseket, meg lehet ismerni a társakat, meg lehet ismerni, hogy mi ez a forró. Na, akkor én is rábukkantam egy szóra, és engem egyébként is csak a honlapi angol-horvát érdekel, de hát ez már megint nem tartozik senkire. Kedves hallgatóink, akiket nem érdekel a foci VB, tekintsenek el ettől. Ez a néhány hét, ez egy ilyen őrület. De őrület lesz akkor ezek szerint a Kristály szintéren is, a Margit szigeten. Ismerkedjenek meg a forróval, és tényleg hosszú ó a második. Úgy látszik, hogy a portugál nyelv az egy ilyen közös kapocs köztünk. De hogy is? A tánca közös kapocs. Meg az, hogy milyen világhírűek vagyunk, úgyhogy most büszkélkedjünk egy picikét a következő zenemű Rózsa Miklósé. Ő a szerző, zeneszerző, világhírű zeneszerzőről van szó, és főleg a filmekben tette oda magát, már elnézést a kifejezésért. Ez a dal Lam például most a Ben Hurból szól.

Klasszik Rádió 92.1, benne a Klasszik Nyitány július 16-án kedden délelőtt. Rosszininak megköszönjük a Tell Vilmos nyitányát, meg a pattogást, meg ezt a frissítést, és gyorsan frissítem magam. Ugye tudják, hogy Generáli Gyermeksziget egész hétvégén a hajógyári szigeten, akik viszont óckodnak egyrészt a Dunától, vagy átmenni egy Pestől idegen területre, azok maradhatnak nyugodtan a Városliget környékén, mert hogy 130 éves a Vajda Hunyad, de hogy is, a Vajda Hunyad várban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, és akkor hozzunk össze mindent. Vajda Hunyadvár kulturális fesztivál már péntektől, úgyhogy mindazoknak, akik nem a hajógyári szigetre látogatnak el, javaslom a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületeit, a várudvart, meg a Széchenyi szigetet, meg a kiállításokat, a koncerteket, szóval ez egy igazi ünnepi hétvége. Megpróbálom nem túl hangsúlyozni az ételudvart, ahol sörpálinka és bor kínálat van, meg kürtös kalács, meg Kézművesek utcája egyedi portékákkal, hazai ízek kóstolója, de az biztos, hogy már pénteken lesz ízekbe zárt történetek, vagyis hogy élelmiszer workshopok, termékistertetők és kóstolók, aztán vannak a gyűjteménylátogatások, növényismereti séta, este 7-től pedig pénteken a Danubia zenekar ad ünnepi és tulajdonképpen születésnapi koncertet, de vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve föl lehet menni a toronyba, megnézni a királylányt, meg a sárkányt, hát ez nem biztos. Szombaton pedig érkezik a felsőtárkányi hagyományőrző néptánc együttes Deresz délszláv táncász, a vadászkürd bemutató, Horváth Márk és Babindák István duóhoz latin jazz, Kárász Eszter koncert este 9-kor, ez most az Esztet formáció lesz, illetve Fülep Márk és Györfi Gergely zeneszerzői estje este 10-től élvezhető az Alpár teremben. És hogyha a Tászler Melindában megbíznak, ő szabad idomító, akkor mozgó póni pontot is találhatnak, akik pedig semmiben nem bíznak, azok a Banya Jósdát vehetik igénybe délután 1-től, de vártúrák lesznek 4 keréken is, és hogyha az anyukák nem figyelnek ide, akkor a középkori foglalkozásokon belül párbajok és fegyverbemutatók is várnak mindenkit. Vasárnap pedig népzenei táncház az Esztenás együttessel, illetve van egy múzeumi rajzverseny is, ennek az eredmény is nyét is kihirdetik, és mindemellett persze a kisállat simogatás is zajlik, meg a nemzeti lókiállításról is beszélgetnek, majd kincsem is megérkezik, hát sajnos csak szóban, horgászat, illetve víz, hal Magyarországon, meg magyar szőlő és bor Európában. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága is bemutatkozik egy remek kiállítással, de a lényeg, hogy a 130 éves Magyar Mezőgazdasági Múzeumot tessék megünnepelni a Vajda Hunyad várban egy remek kulturális fesztivállal péntektől kezdődően, és most ropjuk tovább egy remek polkával.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sunnytól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sunnytól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sunnytol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Egyelőre még nem találkozik egymással az orosz és az ukrán elnök. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban az egyes villamos helyett a Népliget és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Margit körúton és a Szélkámán tér környékén. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és kívánok kellemes június 16-ai keddi délelőttet itt a Klasszik Nyitányban, és hívom fel a figyelmüket a játék fontosságára, illetve hívom fel a figyelmüket a filmek fontosságára, mert hogy nem sokára majd érkezik György Kessler Márta, a Találkozás Buddhával című film rendezője, producer, író, aki megörökített egy életet, a 16. Karmapa életét, örökségét és lenyűgöző portrét nyújt át nekünk. A tibeti buddhizmus karma kagyű vonalának vezetőjeként sokan élő buddhának és a jogi királyának nevezték, de minden mást majd megtudunk ezek szerint Mártától, vendégünktől, és szerintem ez nem csak egy filmekről, hanem filozófiáról és életmódról szóló beszélgetés is lesz. De hát a játék a legfontosabb, úgyhogy remélem nagyon jól tudják, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpad jóvoltából június 25-ére vagy június 27-ére tudunk páros jegyet fölajánlani. Minden nap, hogyha játszanak velünk és válaszolnak az általunk föltett kérdésekre, akkor lesz egy kis sorsolás, és együtt örülhetünk annak, hogy önök megtekinthetik a Parasztbecsület és a Bajazzok kettősét, mert hogy a 4 klasszikus nagyopera bemutató közül 2 egy napra esik ezek szerint a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a nyári évadban, együtt a Parasztbecsület és együtt a Bajazzok, és tudom, várják a kérdést, hogy mi lesz majd. Ki szerezte a kis éjzenét? Na, ez szerintem nem volt nehéz, mert vagy Beethoven a válasz, vagy Mozart, vagy Bach, azért nem volt nehéz, mert nyilván önök tudják, hogy ki szerezte, és kinek köszönhető a kis éjzene. Én pedig akkor megosztom az információt, este 7-ig küldjék el a játék kukac@klassikradio.hu e-mail címre az önök által helyesnek vélt választ, úgyis az lesz, és aztán jöhet a sorsolás, és egész héten figyeljenek minket, mert hogy június 25-e, 27-e Bajazzók és Parasztbecsület, ezek szerint a Margit-szigeten is, ahogy szoktam volt mondani, szúnyogmentesen, de Barabás Zsuzsával, László Boldizsával, Adam Placsetkával, Farkas Réti Máriával, Balog Eszterrel, illetve a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával, a Kodály Kórussal Debrecenből vezényel Jankó Zsolt, és szerintem önök már minden mást tudnak. Szóval egy jó játék, csak a kis éjzene zene szerzőjét kell tudni hozzá. Én pedig azt mondom, hogy nem sokára akkor egyrészt mozival, másrészt filozófiával foglalkozunk, meg a lelkünkkel foglalkozunk nagyon sokat, és addig pedig zenéljünk könnyedén és nyugodtan, mert ez a Klasszik Nyitány.

Következik Joseph Haydn C-dur orgona verseny numero 5 harmadik tétel. Előadják a budapesti vonósok. Orgonán közreműködik Lehotka Gábor.

Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.

0: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A felsorolt titulusok közül az biztos, hogy a rendező és producer az odaírható és mondható György Kessler Márta neve után, de természetesen az írót is kell mondanom, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm, jó reggelt, maradjunk ennyiben.
2: Jó reggelt, örülök, hogy itt lehetek.
1: Márta, honnan érkezett éppen?
2: Épp most? Vagy pedig?
1: Úgy általában, mert hogy nem itt él, nem Magyarországon él, de látogatható.
2: Itt is. Budapesten
1: hogy kell
2: is
1: elképzelni?
2: Élek. És hát ez lehet. Hát többnyire Budapesten, Németországban is élek, igen.
1: Jó, egy film bemutatóra érkezett haza, egy film kapcsán, ami kapcsán nekünk rögtön több filmről kell beszélni, mert a mostani, a friss ez a találkozás a Buthával, de ha visszamegyek egy Hanna című filmig, akkor jó helyen kapizsgálok, a kettő összek kötődik.
2: Igen. Ez a második filmem. Az első film, az első filmemnek a címe Hanna egy buddhizmus útja nyugatra. Azt mutattuk be itt Magyarországon, azt hiszem 2018-ban. Az is egy dokumentumfilm. Az Hanna Nüdáról szól, egy nagyon-nagyon inspiráló hölgyről, aki egy hippipárnak a női tagjaként a férjével együtt egyfajta tibeti buddhizmus nyugatra hozta, azt lehetne mondani, de hát nem azzal a szándékkal, hogy buddhizmus nyugatra hoz, hanem azt élte, és azt szerint nagyon sok mindenkit inspirált. És ez volt az első filmem. És a második, az úgynevezett, most eznek angol címe van, Meeting the Buddha, az azt jelenti a Buddhával, találkozás a Buddhával. Ez egy film, valamilyen szinten kapcsolódik az elsőhöz, ez igaz. Azt lehetne mondani, hogy történetnek egy másik része, a tükörszerű másik része, mert egy történetnek sok oldala van, ugye, különböző szempontból. Az első film a Hanna Nüdáról szólt, és ez a film a találkozás a Buddhával, a férjéről, aki tulajdonképpen egy láma volt, sajnos elhunyt nem régen, Láma Ole Nidál, és az ő tanítójuk, a 16. karmapa, aki egy élő Buddhának neveztek Tibetben. Tehát ez egy egy tanító-tanítvány kapcsolat, azt lehetne mondani, hogy a 16. karmapa élete, aki Tibetből származik, a rejtett Tibetbe, akiről sokan nem tudtak, és Láma Ole Nidál, aki együtt a feleségével, Hannával elmentek Nepálba a hippi nemzedéknek a részeként, és találkoztak ezzel a nagyon kiemelkedő és nagy benyomást keltő élő Buddhával.
1: És Márta mikor találkozott nem is tudom mivel keresem a szót, az biztos, hogy ideírva az van, hogy a tibeti buddhizmus karma kagyü vonala. Mikor jött ez meg Mártának, vagy mikor érintette meg először?
2: Nagyon fiatal voltam, én Erdélyből származott, nagyváradi lány vagyok, és abban az időben, amikor a külső szinten, itt is ugye a kommunizmusban nem sok minden volt, a külső materiális szinten, akkor nagyon sokat foglalkoztunk az élet értelmével, és rock koncertek között is, bulik között azon beszélgettünk, hogy mi honnan jön és hova megy. És így találkoztunk néhány buddhista tanításokkal, ami számomra nagyon logikus volt, egyszerű volt és segítő, és főleg a tudat szabad természete, az nagyon-nagyon fontos téma volt számunkra, a szabadság. Tehát amikor a külső szinten nem volt meg a szabadság, a belső szinten az, hogy szabadok vagyunk, ez egy fontos téma volt. És így később Budapestre költöztem, és itt találkoztam először Láma Ole Nidállal, aki jött ide is a Drádai utcába, aztán a Jogi Egyetemen az ELTE-n adott egy előadást a buddhizmusról.
1: Itt a személynek van fontos szerepe, vagy a filozófiának, ennek a bizonyos vonalnak, én most így mondom, hogy vonalnak, mennyire erős a személy hatása?
2: Hát, ezt mindenki másképpen mondaná el. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon individuális megközelítés, mert itt tulajdonképpen a boldogságnak van szerepe. Mindenki boldog akar lenni, szabad akar lenni, és nagyon sokan keresnek valamit. Tehát aki keres, az valamit talál is. És Buddha tanításai olyan régiek, tehát 2500 éves tanítás, a tudatról szól, tehát tulajdonképpen nem olyan kulturális, mint ahogy kinéz néha. Ez egy tibeti buddhizmus, amit mi gyakorlunk, de itt főleg arról van szó, hogy valami van, ami választod a kérdéseinkre. És az én esetemben az úgy volt, hogy Buddha tanításaival találkoztam egy könyvbe, és azt mondtam, fú, ez nagyon jó ötlet, és milyen egyszerű, és milyen szimpla, és milyen felszabadító. De nyilvánvaló, amikor találkoztam egy később tudtam meg egy megvalósult lámával, valakivel, aki örömteli együttérző volt, és nagyon jó humora volt, és nagyon kedves, és szeretetteljes velünk, felemelő, akkor ez nagyon inspirált, és ahogy ő elmondta nekünk, hogy ő hogyan tapasztalt, hogy találkozott a tanítójával, a 16. karmapával, és olyan nagyon nagy lelkesedéssel ezt továbbadta nekünk, ez mindenkit valahogy egy kicsit, tehát volt remény arra, hogy egy csomó mindent föl tudunk fedezni önmagunkban, a tudatunkban. Tehát persze a gyémánt úton a tanító az fontos, de erre nincs egy forgatókönyv, vagy van egy papír, hogy most oké, akkor csak akkor csinálhatod, hanem ez egy belső tapasztalat végül is, és ez épp olyan, amikor szerelmesek leszünk, hát hogy van erre recept, hát valaki kipróbálta, de nem nagyon lehet. Tehát ez a tanító-tanítvány kapcsolat, ez valamilyen szinten a tanító egy példa. Ezért nagyon fontos, hogy legyen, mi most már úgy mondjuk, hogy legyen egyfajta megvalósulása, mert hogyha nincs, akkor unalmas. Mond valami okosat, kit érdekel, hogyha nem éli. Ezért fontos az, hogy valaki, aki azt mondják, hogy legyen egy autentikus példa, egy autentikus tanító, aki ezt a szeretetteljességet, az együttérzést, a félelem nélküliséget minden pillanatban mutatni tudja.
1: Jó, hogy mondta a forgatókönyv kifejezést. Ez a film, én mondhatom, hogy ez dokumentumfilm. Szabad?
2: Igen, szabad.
1: Milyen munka, mennyi munka előzte meg? Rengeteg utána nézés, utána járás, esetleg archív felvétel is kell nyilván a beszélgetések mellé még.
2: Hát, aki ismeri ennek a dokumentumfilm készítésnek az útját, tudja, hogy ez egy nagyon érdekes kihívásokkal jár, mint gondolom más is. Ez is bár ez egy dokumentumfilm, ez azt jelenti, hogy egy igaz történet az alapja, és ha valakiről vagy valamiről filmet csinálunk, és ebben az esetben, mivel hogy a szereplők, a főszereplők, a 16. karmapa és a Láma Ulenidál, tehát egy keleti, egy tibeti szereplő és egy nyugati, ez nagyon érdekes, ez egy kontraszt valamilyen szinten kelet-nyugat, de másrészt pedig nagyon sok közös téma is van. Igen, nagyon sok munkával jár, de azt gondolom, mint minden más alkotásnál is azért kell valamilyen egyfajta folyamat, tehát ez mivel hogy van egy kreatív folyamat is, de nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy legyen egy sztori, össze kell állítani a történetet, és utána megkeresni az anyagokat, amivel ezt az ember elmondja, lekommunikálja, kiszínezi a vizuális dolgokkal, de a történet az nagyon fontos. Tehát az, hogyha egy dokumentumfilmről van szó, mindannyian szeretnénk tudni egy kicsit többet az igazságot, amennyire lehet, és ez nagyon sok időbe kerül, az ember megtalálja az autentikus forrásokat, a szövegeket, beszél az illetővel, interjúkat csinál csak arra, hogy a sztori összeálljon. Tehát tényleg nagyon, igen, nagyon sok időbe került, és sok munkába.
1: Ami furcsa nekem egy dokumentumfilmnél, az az animáció szerepe. Hogyan jött ide, miért?
2: Hát így jött. Itt végül is arról van szó, hogy hogyan mondjuk el a sztorit, ahogy mondják, tehát a storytelling, tehát hogyan mesélünk el valamit, és nagyon fontos, vannak olyan helyzetek, amire nincsen vizuális archív, tehát se kép, se filmanyag, és ott van valaki, aki csak mondja és beszél, az igazából nem, tehát annyira nem viszi közel azt az intim helyzetet néha, amikor két ember találkozik, vagy azt az emocionális utazást, amit az ember tapasztal, és ezért gondoltunk, ezért volt az emocionális utazást, amit az ember tapasztal, és ezért gondoltunk, ezért volt az ötletem, hogy olyan

0: mi filmünkben, ahogy a Lámol és a 16. karnapa találkozott, az, hogy tehát az, hogy Lámol elmondja, valaki elmondja a sztorit, de hogyha mi vizuálisan ezt látjuk és tapasztaljuk, sokkal könnyebben át lehet élni ezt a helyzetet.
1: Nem csak az animációra kérdezek rá, hanem a zenére is. Mi nagyon sokat foglalkozunk zenével ebben a rádióban. Itt mi a szerepe a zenének?
0: Hú, mint tudjuk, a zenének nagyon nagy szerepe van mindenütt. Tehát a zene az, ami legtöbbnyire megnyomja az emocionális gombokat, az, ami segít a mindenkiben kihozni azokat az érzéseket, ami ott van. Tehát nem azt mondom, hogy ráerőltetni. Hát a zene az egy nagyon nagy felelősség, és én nekem nagyon-nagyon nagy respektem van a zené. Tehát mindenféle filmzenék összeállításához, ez nagyon nagy felelősség, mert az viszi el bármilyen irányba is, mert lehet egy film nagyon jó, hogyha a zene nem tudja úgy tartani és összefogni a filmet, akkor ez csak egy információcsomag. Tehát a zenének nagyon fontos. Mi is, nekünk is nagyon nagy, tehát ez nagyon nagy kihívások, mindenkivel dolgoztunk, próbálgattunk, oda-vissza, nagyon kemény munka szerintem. Egy jó zenét összerakni. Temméletlenül vannak olyan zeneszerzők, akik csak filmeknek, tehát nagyon, ez egy nagyon sok munkának az eredmény, hogy az ember meg is néz valamit. Ez nem csak egy rövid videó, mert ráteszünk egy zenét, hanem azzal el akarunk mondani valamit. A zene az, ami kommunikál sokszintű tapasztalatokat, azt gondolom.
1: Mondjuk is ki, Simon Rowan, hogy kell ejteni?
0: Dán zeneszerző. Ő egy dán zeneszerző, és vele kezdtünk el együtt dolgozni, és nagyon, nagyon érdekes volt neki is biztos. Ez mindig egy ilyen maga utazás, az ember kitalálja, hogy a filmre milyen motivumokat hol használunk. Tehát nagyon meg vagyok elégedve ezzel a munkával. De volt néhány zeneszám, amit összeraktunk egy úgynevezett könyvtárból, nemzetközi könyvtárból, amit megvettünk.
1: Nem tudom, szabad-e kérdezni, de ki a célközönség? Létezik-e célközönség egy ilyen filmnél, ami lélekről, szívről szól?
0: Nem tudom, hogy létezik-e, gondolom mindenkinek más erre az elképzelése. A mi elképzelésünk, legalábbis az én elképzelésem az az, hogy ez a film mindenkinek szól, és én az a tapasztalatom eddig is, ahogy mutattuk bárhol is a világban, hogy tényleg a közönség az nagyon-nagyon kevert. Persze sokan legtöbbnyire valamilyen szinten érdeklődnek a buddhizmus iránt, vagy érdeklődnek arról, hogy tehát mi ez a buddhizmus, mik a buddhizmus tanításai, de többnyire szerintem filmek, amik emberek életéről szólnak, azok mindig érdekes történetek, mert az ember mindig valamit tud abból, vagy nem tanulni, vagy inspirálódni, vagy azt mondani, wow, ilyen is van. Tehát élettörténetek által inspirált filmek szerintem egyre többen érdekesebb. Tehát lehet látni szerintem a filme a játékfilmekben is, hogy egyre több ilyen téma jön be, mert az emberek tudni akarják, hogy hogyan éltek az emberek.
1: Beszélhetünk-e szomorúságról? Én folyamatosan a mosolyt látom Márta arcán, ez rendben van, de mondta, hogy az egyik főszereplő az én szóhasználatomban nem régóta nincs közöttünk.
0: Igen.
1: Ez közrejátszunk a filmben, szerepel a filmben, kell erre gondolnunk, vagy más mond ez a filozófia erre?
0: Hát azért azt kell mondjam, hogy azért ezt a filmet mutatjuk, az végén nagyon sokan sírnak, nagyon sokan azt mondják, az a visszajelzés, hogy nagyon megmozgató film, és nyilvánvaló a mulandóság az egy nagyon fontos témája a filmnek, mint az életünknek is. És ezt ugyanúgy be is építettük, és megmutatjuk, mert minden fantasztikus dolog, ami jön, az el is megy, és múlik, és változik. És igen, tehát Lámol Enidál nem régen hunyt el, és ez nyilvánvaló, ez mindannyiunknak, én is a tanítványa vagyok, tehát én is gyakorló buddhista vagyok, és ez mindig egy nagyon nagy tanítás, azt mondjuk, ez nagyon egy kicsit ilyen rigiden hangzik, hogy tanítás, de ez egy igazi nagy kihívás. Másrészt pedig, ahogy a filmben is ez elhangzik, és ahogy ő is mondta, meg a karmapa is, meg más lámák is mondják, itt tulajdonképpen Buddha tanításainak az a nagy ajándéka, hogy megértjük, hogy minden változik, de minden folytatódik is, tehát a tudatnak a természete az elpusztíthatatlan, és azok a fantasztikus dolgok, amit az emberek csináltak, tettek, megosztottak másokkal, az megmarad, és élve valamilyen szinten tovább él másoknak az életébe és a szívébe. Ez egy olyan dolog, amit hallunk nagyon gyakran. De a szomorúság, vagy pedig az érzelmeinkkel való bánásmód, az egy nagyon fontos része a

0: bárminek is, ugye, és a buddhista gyakorlásnak is arról van szó, hogy megismerjük egy kicsit az tudatunkat, és elfogadjuk az érzelmeket, és dolgozzunk vele, de megértsük azt, hogy azok nem a mi valós abszolút természetünk.
1: Egyáltalán nem volt véletlen, hogy kiejtette a tanítás szót. Szűz lélekkel, szemmel, szűz tudással, nem nagyon ismerve ezt a területet, beszabad ülni a filmre?
0: Mindenki beülhet szerintem a filmre. Abszolút, mert pont, én azt pont ezt gondolom, hogy lehet, hogy vannak részek, amit az ember nem ért, és vagy unalmas, de mivel itt az emberek történeteiről van szó, tehát itt nem arról van szó, hogy tanítások lesznek elmondva, hanem mindenki elmondja, nagyon egy kicsit mindenkinek egy kicsit az élettörténetéből valamit megmutatunk, tehát főleg a 16. karmapsa láma élettörténetéből, de megemlítjük, ahogy néhány tibeti láma elmenekült Tibetből, hogyan élték ezt meg, hogyan érkeztek meg Indiába, az Ole és a Hanna, a hippi nemzedék két része, hogyan találták ezt az utat, hogyan kezdték el megosztani másokkal, egyesek hogyan élték ezt meg, tehát szerintem azáltal, hogy emberek elmondják, tehát különböző életek, emberek életeinek a történeteit halljuk, az mindenkit valahogy tud hozzá kapcsolódni, vagy nem kapcsolódni, tehát ez nem egy teljesen más bolygóról szól. És én azt láttam és tapasztaltam, nagyon érdekes volt a visszajelzés, különböző országban vetítettük a filmet, hogy nagyon sokan tudnak hozzá kapcsolódni, igaz? Fiatal generáció is.
1: Na ez lett volna a kérdésem, hogy van-e generációs különbség a befogadók között?
0: Szerintem nincs? Nem. Akit érdekelnek, pont ezt mondom, akit érdekelnek igaz történetek, az nem. Lehet van olyan, hogy nagyon sokszor hallottam, mindig is akartam már egy kicsit hallani arról, hogy mi ez a Tibet, hogy mi ez a tibeti buddhizmus, hogy élték meg ezt a tibeti lámák, ezt az egészet, vagy hogyan lehet a nyugati világban buddhizmus gyakorolni, miközben, tehát ez mennyire kulturális mi az, hogyha nekem van egy életem, családom, reggel megyek dolgozni, hétvégén megyek nyaralni, nem tudom, tehát hogyan tudok így ezzel gyakorolni, és ez mindenkinek szól, akit érdekli valami, mert ez a film tulajdonképpen az emberek történeten keresztül elmondja, hogy hogyan lehet bátorságot, inspirációt találni helyzetekben, hogyan lehet kihívásokkal bánni, a mulandósággal bánni, úgy, hogy tényleg tudjunk mások javára élni, és ez tulajdonképpen a buddhista tanításoknak a lényege, hogy az élet egyre érdekesebb és izgalmasabb lesz, hogyha nem csak magunkra gondolunk, hanem az életünket másokkal megosszuk, és ez, amit például a Láma Ole és a Hanna élete példáján keresztül látjuk, hogy ez annyira inspiráló, hogy totál határokon és minden komfortzónán túl, ahogy éltek, emberek ezreit érintették meg, és ez nem úgy volt, hogy mikor eljöttek a karmapától, azt mondták, hogy oké, akkor most van egy terünk, egy Excel listával, ezt fogjuk csinálni, hanem ez természetesen így növekedett, és természetesen így a világ szerte, mert mindenki boldog akar lenni. És ez egy nagyon inspiráló dolog, hogy az ember meglátja, hogy igen, vannak emberek, akik annyira idealisták, és annyi mindent tudnak adni, nem az anyagi szinten, hanem csak szeretetből, mert ez mind szeretetből, együttérzésből jön, és ha tehát ez a buddhista tanításai szerint, hogyha a tudat tényleg annyira elengedte ezeket a zavaró fájtlakat, akkor egy csomó minden lehetséges, és ez, hogy minden lehetséges, ez szerintem nagyon sok mindenkit inspirál.
1: Zavaró fátyol, történelem és politika, ezt ki lehet kapcsolni? Ez nyilván Tibet életét.
0: Miért kellene kikapcsolni? Hát pont nem, tehát végül is ez az élettel jár. Mondjuk mi is ebbe a filmbe egy kicsit 50 évet próbálunk fedezni, egy világszerte társadalmak történelmeit, tehát igen, nagyon sok téma van benne, ezért lehet nem csak egyszer megnézni ezt a filmet, elképzelhető. Igen, ez egy fontos dolog, tehát mit jelent az, tehát az még ez a Szent Tibet is, amire azt mondták, hogy csodálatos, fantasztikus, tökéletes, boom, tehát a kínai megszállás miatt nagyon sokan el kellett hagyják Tibetet, és viszont ennek köszönhetően, ennek a nagyon szomorú és drámai eseménynek köszönhetően ezek a tanítások, a tibeti buddhizmus világszerte elterjedt, mert így a lámák, a megvalósult mesterek elhagyták országaikat, és a nyugati akkori hippik, tehát ez több példa van erre, tudtak találkozni ezekkel a lámákkal, és érdek, mivel hogy a tudatuk nyitott volt, ez a hippi nemzedéknek a mozgalma az arról szólt, hogy kicsit túl a materializmuson túl valamit megérteni, szabadság, így tudtak tanulni, és így kezdődött el ez az utazás világszerte.
1: Kapok-e segítséget még? Kapok-e támogatást? Én kaptam egy könyvet, azt nagyon szépen köszönöm. Nekem folytatódhat a film. Vagy ott lesz hagyva a néző, vége, függöny. Mi a menete még tovább?
0: Attól függ, hogy ki mit szeretne. Ez egy szabad világ. Tehát, hogyha valaki szeretne még valamit a buddhizmusra tanulni, vagy meditációt kipróbálni, nyilvánvalóan az meg lehet. Nagyon sok buddhista meditációs központ van a világban, itt Budapesten is van egy, a Rózsák tere 4-5, ahol amit a láma Ole és a Hanna alapított, ahol a tibeti lámák, most például pont itt van egy tibeti láma, aki egyébként ma este fog tanítani a buddhista centrumba, és a Jigme Rinpoche, láma Jigme Rinpoche, aki a 16. karnapának az unokaöccse, és ez egy először van Magyarországon, úgyhogy ez egy nagyon jó véletlen itt, és aki szeretne találkozni egy igazi érdekes és nagyon inspiráló személlyel, aki szintén Franciaországban kezdte a karmapának az aktivitását reprezentálni, és a vonalnak dolgozik, és nagyon-nagyon sok tudása van, az eljöhet ma este. De egyébként bármikor el lehet jönni, például most hétvégén lesz a buddhista centrumban, az része lesz a múzeumok éjszakájának, ahol bárki jöhet és megnézheti a buddhista centrumot, megnézheti a kiállítást, kipróbálhat egy rövid meditációt. Tehát ez manapság ez már egy része, tehát a társadalomnak a része. Nagyon sokan szeretnének valamit kicsit megérteni, tapasztalni, tehát a buddhizmus, a tudatosság, ez a mindfulness, ez egyre jobban benne van a köztudatban, és ha valaki szeretne valamit megtudni, azt meg lehet. És vannak több könyvek, tehát ez a film, hogyha nagyon sok mindenkit kíváncsivá tesz, azt szerintem nagyon jó. Szerintem bármilyen alkotás, ami felébreszt az érdeklődésünket, ami arra ösztönöz, hogy kérdéseket tegyünk föl, utána járjunk, az nagyon-nagyon fontos.
1: Nekem a jövőről kell most kérdeznem. Hanna, ez a két film, ez úgy tűnik most, mint egy teljes egész, még kiegészíthető, még folytatható, vagy teljesen más utat kell most keresni, mint producer és rendező?
0: Mármint?
1: A jövő tervek a fejben.
0: Nincsenek tervek.
1: A jelennek?
0: Hát próbálok jobban, amennyire lehet a jelennek élni. És szerintem ez egyébként nagyon sokszor van, hogyha az ember alkotókkal is beszél. Lehet, hogy más területen is legyen az, még a zeneszerzők is, hogyha zenéről beszélünk. Ez nem mindig a tervekből születik valami. Tehát,
1: jó, én is gondolkodom közben.
0: Tehát most annyi minden feladat van ezzel a filmmel, én személyesen, én azt gondolom, most pont a világ körül különböző helyeken mutatjuk be, és sokan kérdeznek, ez a fontos. Mikor a Hanna filmet én csináltam, eszem ágába sem volt még egy filmet erről a témáról csinálni. Tehát ez nem úgy történt, hogy jó, befejezzük, akkor legyen a következő film. Ez valamilyen szinten a helyzetből jött, és abból is jött, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy szeretnének többet tudni a 16. karmapáról, a buddhizmusról, és egy kicsit így természetesen kialakult ez a folyamat, hogy az emberek tudni akartak, tehát éreztem ezt az érdeklődést, és így fejlesztettük ki ezt a filmet. Én nem tudom, mi lesz a jövőben. Én azt gondolom, hogy ja, meglátjuk. Meglátjuk. Egyelőre remélem, hogy ez a film sok mindenkit elér, és aki szeretne valamit ebből megérteni, vagy ha valamilyen szinten választ tud adni kérdésekre, vagy érdeklődés felmerít, annak nagyon örülök, és elgondolkoztatja az embereket a mulandóságról, a lehetőségekről, az idealizmusról, akkor az fantasztikus. És talán arról is, hogy a háláról is, hogy milyen jó, hogy ilyen csodálatos emberek vannak a világban, és hogy milyen szerencsések vagyunk, azt elfelejtjük néha, hogy milyen olyan annyi idealista ember van, és művészek is, alkotók is, orvosok, akik másokért valamit csinálnak, és ezeket az értékeket is egy kicsit fönntartsuk, mert néha azban, hogy elfelejtjük, és annyira a negatív dolgokra összpontosítunk, ami nem biztos, hogy mindig boldoggá tesz.
1: A beszélgetés elején még gondoltam, hogy van valami ellentét, meg hogy kelet és nyugat, meg ma, és hogy erről kell beszélni. Ez már oldódik? Már tűnik el ez az ellentét, a félelem, az óckodás attól a féle fajta gondolkodástól, ami ebben a két filmben van? Már nincs ekkora szakadék?
0: Én nem tudom, ez a szakadék az mindig mindenütt lehetséges. Tehát én azt gondolom, hogy a keleti tudás, most azt mondjuk, hogy keleti tudás, de hogyha megnézzük, és tulajdonképpen a tudatról szól, és inkább talán ez a kulturális különbség az, ami néha fura és riasztó, és ez nagyon fontos is, hogy mert ha túlságosan kulturális, akkor már nem a tartalomról szól. Például itt van az, ahol Láma Ole és a Hanna nagyon odafigyeltek, hogy nagyon sok mindent, a legtöbb meditációs gyakorlatokat, könyveket, tehát lefordították, a nyelvünkön tudjuk használni, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, tehát és annyi kulturális külső dolgokat megtartani, ami kell, ami az úgynevezett átadáshoz szükséges ahhoz, hogy tudjuk ezt gyakorolni Buddha ideje óta, de ne legyen túl, tehát legyen hozzáférhető, és ez nagyon fontos, ezért vannak ezek a buddhista centrumok is, mert ez a hozzáférhetőségről van szó, nem arról, hogy jaj, mi most valami nagyon különleges dolgot gyakorlunk, amik is elefántcsont tornyunkban, és a ti szegények szenvedjetek, hanem pont arról van szó, és ezt mutatta Láma Ole és Hanna az életükkel, hogy mindenkivel, tehát emberek ezrei, tehát itt mindenki utaztak, bejárták kétszer egy évbe a világot, minden nap egy előadás valahol, minden nap éjjel, reggel, 2-3 ott ültek az emberekkel, meséltek, megosztották, amit tudtak, tehát ez a hozzáférhetőségről van szó, és én szerintem ez nem annyira nagy téma, de nyilvánvaló, hogy a forrás az keletről jön, és ez nagyon érdekes lehet, és néhány tanítás, vagy néhány látásmód, ami nem egyezik a mi látásmódunkkal. Biztos, hogy ott lehet azt mondja, hogy wow, ez micsoda, ez meg honnan jön, mert azt gondolom, hogy mi nagyon dualista, tehát nem én gondolom, ez így, ez el van, mert nagyon dualista rendszerben, értékrendszerben élünk, és ez nagyon sok megszokásunkban él, tehát a látásmódunkban. Tehát ilyen szempontból van egyfajta kontraszt.
1: Ami tűnjön el, bemutató június 25-én, a vetítések után, ha én gondolkodom, még mindig ez, hogy kapok a segítséget, vannak beszélgetések esetleg, vagy menjek a centrumokba, olvasak utána, van-e ilyen szervezés, segítség?
0: A buddhizmusról? A buddhizmusról nagyon sok lehetőség van hallani, például a buddhista centrumban, itt Budapesten, a Rózsák tere 4-5-be rendszeresen minden hétfőn van egy előadás, egy bevezető előadás, nem is olyan hosszú, el lehet jönni a meditációra, 7 órakor este, vannak vendégtanítók, akik néha hétvégenként adnak előadásokat, tehát nagyon sok lehetőség van, hogy az ember kapcsolódjon és érdeklődjön, kérdéseket tegyen föl, tehát ez egy olyan centrum, hogy be lehet jönni, lehet könyvek vannak, cikkek vannak, olvasni lehet, videók vannak, tehát ez az egész úgy hozzáférhető, hogy ahogy az embernek jól esik.
1: Essen jól. Az utolsó kérdésem az egy mondat lenne. Mi a legfontosabb mondat Márta életében? Tudom, azt kéne mondani, hogy arszpoétika, vagy valami hasonló, de a legfontosabb mondat.
0: Én azt gondolom, hogy jó lenne mindig minden helyzetben otthon és boldognak érezni magunkat.
1: Mekkorát sóhajtok. Nagyon szépen köszönöm György Kessler Mártát. Értük el, a találkozás a Buddhával magyarul ez a címe, című film bemutatója előtt és kapcsán. Nagyon szépen köszönöm a segítséget lelkileg, a segítséget hozzáadott tudományilag és kulturálisan, és kívánok nyitott szíveket, meg nyitott nézőket. Ennél fontosabbat most nem tudok, és jobbat sem.
0: Márta, nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon inspirálod. Minden jót mindenkinek.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig legyen tulajdonképpen sok tanács. A tanácsom az, hogyha szeretnék újra hallgatni a beszélgetéseket, nem csak a maiakat, a június 16-aiakat, hanem mondjuk a régebbieket is, akkor keressék a Klasszik Nyitányt a Spotify-on, ott megtalálhatók az interjúk, illetve minden gondolat. És ma volt sok-sok gondolat. Egyrészt invitáltuk önöket a Műcsarnokba, a Teremtett Rend című kiállításra, ami megmutatja Dargai Lajos univerzumát sok-sok fémmel, sok-sok matematikával, de rengeteg filozófiával. Aztán felhívtuk a figyelmet, hogy igenis ott van a belváros közepén a Kolibri Színház. Nagyon jó évadot zártak, és szerintünk még jobbat indítanak majd, és a szeptemberi kezdéskor Zalán János, a Kolibri Színház ügyvezető igazgatója megígérte, hogy még több érdekességgel, még több bemutatóval találkozhatunk. Az utolsó órában pedig György Kessler Mártával beszélgettünk Találkozás a Buddhával című filmjéről, illetve a film kapcsán sok-sok gondolatról, megfontolandó gondolatról, különbségről, azonosságról, lélekről és szívről. És ehhez kapcsolódik egyébként az igazi útravaló is, a tudatos jelenlét témaköréből Gelong Tubtentől loptuk az idézetet. Általában nem vagyunk a magunk ura. Az elménk gyakran kalandozik olyan helyekre, ahová nem kellene, vagy sokszor nem azt teszi, amit szeretnénk. A mindfulness azonban beültet minket a volán mögé. Vezetni pedig nagyon óvatosan, egymásra figyelve teszem én hozzá. Holnap reggel majd Szerémi Nóra várja önöket, és ugye nem felejtették el a mi remek játékunkat, aminek segítségével és a szerencse segítségével páros belépőjegyet kaphatnak, nyerhetnek a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, ahol a nyári évadban ugye 4 klasszikus nagy opera kerül színpadra, 3 exkluzív produkció keretében. A formális logika és a matematika szerint akkor egy estére jut, lesz olyan este, amire 2 jut, úgyhogy június 25-én és 27-én együtt hallható, látható, élvezhető a Paraszt Becsület és a Bajazzók. Na, ide lehet jegyet nyerni, hogyha tudják, és ugye tudják, hogy ki szerezte a kis éjjű zenét. Vagy Beethoven, vagy Mozart, vagy Bach, tessék kiválasztani a helyeset. Igen, tudom, hogy tudják, akkor viszont e-mailezzenek is a játék@klasszikradio.hu e-mail címre este 7-ig, mert hogy holnap már más kérdésünk jön, de ma legyen önökkel a szerencse, a tudatosság, a szív és a szerelem. Most pedig a Carmina Burana, ó, Fortuna. Na, rá is szükség van, illetve szükség lenne, de a legjobb, hogy önök itt voltak velünk. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, érettségizők, hajrá, csak nyugalom. Az idő pedig velünk van, mármint az időjárás, de lehet, hogy az igazi is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztár fellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megöltek egy 85 éves nőt Észak-Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért értékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be, ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált, ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető simpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy régiesebb nevén Guggerhegy egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, gyilkosság történt Budapesten. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatáskörét, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményért felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki nem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szót. Infocseppek.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magnézium hiány nagyon gyakori probléma. Fizikai és mentális stressz alatt a testünk automatikusan üríti a magnézium készleteit, hogy jobban kezelje a stresszt. Emiatt csökken a sejtek magnézium szintje. A mai rohanó életmód, a kevés alvás és a hosszú távú stressz, például hiteltörlesztés, folyamatos terhelést jelent szervezetünk számára. Ezért a magnézium pótlása az egyik legfontosabb, amit a szervezetünkért tehetünk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet a szervezet ügyvivője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg két balisztikus rakétával is több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a Viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbusz ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazpromneft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók két év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Henypál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvíz ellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel. Hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés a következő tanévben. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet a szervezet ügyvivője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg 2 balisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat mára virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbusz ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richard elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amszterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés a következő tanévben. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvívője azt mondta. A szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki, összhangban van úgy az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Az orosz hadsereg 2 balisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richard elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini

0: olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor és most is a Lukás fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés a következő tanévben. Holnaptól látogatható lesz a Karmelita Kolostor, változékony idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet, miszerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelés-oktatás segítők között. Az orosz hadsereg 2 ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat. Egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Richárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így, a látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már több felé megélénkül a szél. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcs hőmérsékletekre kell számítani.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Duna hidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma van az 56-os fértanúk emléknapja. Segítséget kapnak a viharkárosult gazdák. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba került az országnak az Orbán kormány migránshozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírságok a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, ma van június 16-a, nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban, tudják ez mit jelent, ugye? A takarítás mellett azt is jelenti, hogy mi kérdezünk, és Önök lehetőség szerint válaszolnak. A mai kérdés, játékkérdés a következő, mi a biofilm? Mondok három lehetőséget, A. illatos tisztítószer, B. baktériumok védőrétege, vagy pedig C. száraz porréteg. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre, játékokat@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert kívánok!
1: Klasszik Rádió 92.1.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Utak és útkereszteződések címmel hamarosan kezdetét veszi a harmadik fotoművészeti nemzeti szalon. A vonalban Bán András, a fotoművészeti nemzeti szalon egyik kurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
1: A másik kurátor egyébként Kincses Károly. A fotoművészeti nemzeti szalont 5 évente rendezik meg. Mi az oka ennek a rendkívül hát nagy időtávnak? Tehát viszonylag ritkán történik meg.
2: Ennek két jó oka van. Az egyik az az, hogy a műcsarnok, amikor eldöntötte, hogy nemzeti szalonok formájában az egyes vizuális művészeti területeket bemutatja, akkor végig tekintette, hogy hát egyáltalán melyek ezek a területek, építészet, képzőművészet, iparművészet, népművészet, fotográfia. Ugye ötöt soroltam föl, adódik, hogy 5 évenként kerül ilyen sorra egy, de van ennél egy tartalmi ok is, egy művészeti területen a friss művek seregszemléjére kell egy rátekintő idő, tehát évente azért talán képzőművészetből lehetne, de a fotoművészet területén, ahol a fotográfusok nagyobb része projekteken dolgozik, tehát hosszabb távú tervei vannak, ez az egy-két éves időszak biztos, hogy rövid lenne.
1: Mi az, amit megmutatnak a fotoművészeti nemzeti szalon keretén belül?
2: Ez most egy nagyon sajátos fotós szalon lett. Eleve a műcsarnok úgy döntött, hogy kurátori kiállításokat rendeztet, nem beküldenek az egyes művészek az utóbbi évek műveiből, hanem egy-egy kurátort, esetünkben két kurátort kértek föl a válogatásra, a fotósok megnevezésére és a válogatásra. Most azonban nagyon kapóra jött, hogy Kincses Károllyal az elmúlt 4 évben dolgoztunk egy nagy könyvön, aminek az a címe, hogy a magyar fotóművészet 300 alkotója, most jelent meg a könyv héten, a MMA, tehát a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és könyvkiadója adta ki, és ez a 300, ha egyszer már túl voltunk egy ilyen nagyon nehéz válogatáson, hogy kik kerüljenek be ebbe a nagy könyvbe, akkor ezt a névsort, ezt a szempontrendszert használtuk újra a kiállítás összeállításánál.
1: Hogyan épül fel a kiállítás?
2: Szeptember 27-ig, de már megtekinthető a kiállítás, szeptember 27-éig tart nyitva. A műcsarnok tervei szerint 6 termet kaptunk, 6 igen tágas termet. Ebből 5 nagyon logikus sorrendben követi egymást. Hát ezek lennének az utak. Tehát a dokumentarista, a riportszerű, a valóság föltárásához nagyon közeli képektől, teremről teremre haladva jutunk el a képi problémák sűrűsödéséig, az utolsó terem ebbe a sorba, egy olyan tér, ahol a régi, a korábbi, a 19. századi, 20. század elejé fotós technikákat ma használva készítenek képeket fotográfusok, és nem véletlen ez a haladási irány, ugyanis van egy másik végpontja is a kiállításnak, ez pedig az útkereszteződések. Amikor ezt a nagy könyvet elkezdtük tervezni Kincses Károly kollégámmal, hát még csak fölsejlett a mesterséges intelligencia szerepe a képteremtésbe, mára pedig itt van. Tehát ez a másik kijárata, a másik utolsó terme a kiállításnak a mesterséges intelligenciával foglalkozik, olyan képekkel, amelyek 2-3 éve még technikailag nem jöhettek létre, ebből adódóan új kihívások, új gondolatok, hát új utak a fotoművészet előtt.
1: És micsoda sebességgel terjed a mesterséges intelligencia, és vesz át újabb és újabb területeket?
2: Így van, túl a technikai változáson mi úgy látjuk, hogy itt egy nagyon mély koncepcionális változás is van, hiszen a fotoművész, általában a fotográfia és a fotoművészet számára mindez idáig kellett valami, ami ott van a fényképezőgép előtt. Nevezzük ezt valóságnak, tapasztalatnak, érzéki benyomásoknak. Most viszont a mesterséges intelligencia számára egy nagy közös digitális kultúrkincs áll rendelkezésére, ebből válogat. Ez egy nagyon más eljárás. Az lenne a legjobb, ez kicsit reménytelenül hangzik, de az lenne a legjobb, ha ezt nem is fényképezésnek neveznénk, hiszen nem fényből jön létre, mint a fotográfia.
1: Nagyon köszönöm, kívánom, hogy minél többen látogassanak el a kiállításra, és hát minél többeket gondolkodtasson el. És akkor a legközelebbi, a negyedik, az 5 év múlva lesz majd?
2: Hát, igen, a tervek szólnak.
1: De a lényeg, az az idei, ez az aktuális. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, viszonthallásra.
1: Bán András, a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, takarítás hete van nálunk, így aztán hát beszéljünk egy kicsit a baktériumokról, jó? A baktériumok mindenhol megtalálhatóak, a vízben, a növényeken, a levegőben és a kezünkön is természetesen, és az otthonainkban is. Olyan nagy számban vannak jelen, hogy számítások szerint az emberi testben 10-szer több baktérium sejt van, mint emberi sejt. Otthonainkban a baktériumok a meleg, nedves és nagy igénybevételű helyeken szeretnek elszaporodni. Ezért ezek elsősorban a WC, a fürdőszoba, a konyha és olyan tárgyakon is megtalálhatóak, mint a villanykapcsoló, a telefon vagy a billentyűzet, de még a textíliákon is van belőlük. A háztartásban a baktériumok hihetetlen gyorsasággal szaporodnak. Egyetlen baktérium sejt kevesebb, mint 24 órán belül milliárdos telepet hoz létre. Emiatt rendkívül fontos, hogy a takarítás mellett rendszeresen fertőtlenítsünk is. Használjunk megfelelő tisztító és fertőtlenítő szereket, mivel a hagyományos tisztítás nem teszi lehetővé a kórokozók teljes elpusztítását. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén is változatos programokkal várja a közönséget a Zsámbéki Nyári Színház. A Zicsi Kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon jövő pénteken az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszinteséggel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazó című romantikus komédiában, illetve Rezes Judit és Szabó Győző egy közös esttel érkezik. De látható lesz Lackfi János új tragikomédiája is, a Három nő egyeset. A családokra szintén gondoltak a szervezők, a gyerekeket többek között a Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsű a Sárkány előadásai várják. Szombaton rengeteg izgalmas programot tartogat számunkra az idei Múzeumok éjszakája. Tallózzunk egy kicsit. Mediterrán hangulat költözik a budai várba, ahol a Magyar Nemzeti Galéria programjainak középpontjában a Dolce Vita című kiállítás áll. Az érdeklődőket pop-up művészettörténeti előadások, tárlatvezetések és kreatív kézműves workshopok várják majd, melyek az olasz életérzés és a művészet kapcsolatát mutatják majd be. Az est folyamán élő zenei programok és DJ-szettek teremtenek remek atmoszférát a galéria tereiben. A családokat gyerekprogramok és interaktív foglalkozások is várják, így minden korosztály találhat magának izgalmas elfoglaltságot. A Szép Művészeti Múzeumban a látogatók az állandó és időszaki kiállítások mellett rendhagyó tárlatvezetéseken fedezhetik fel a múzeum kincseit, miközben az est folyamán jazzkoncertek és látványos performanszok teszik még izgalmasabbá a programot. A képzőművészet és a zene találkozása egyedi hangulatot teremt a múzeum impozáns falai között. A budai vár mélyén rejtőző Sziklakórház Atombunker Múzeumban zseblámpás túrákon fedezhetjük fel a titkos föld alatti járatokat, ahol megelevenedik a II. Világháború és a hidegháború feszült időszaka. A kiállítás hiteles környezetben mutatja be, hogy milyen szerepet töltött be a létesítmény a 20. század viharos évtizedeiben. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Mindük, Juan Long és Nagy Gyula. margitszigetiszínház.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma van az 56-os fértanúk emléknapja. Segítséget kapnak a viharkárosult gazdák. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszer, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba került az országnak az Orbán kormány migránsozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírságok a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten nehéz az előrejutás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Ülői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Az éles sarok felé sávlezárásra kell készülni a Gyakorló utca után, valamint a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Nyári nagy takarítás zajlik nálunk, itt a Klasszik Rádióban. Ezzel kapcsolatos a következő játékkérdés is, amely ma még ezen kívül egyszer hangzik el. Mi a biofilm? A. illatos tisztítószer, B. baktériumok védőrétege, vagy pedig C. száraz porréteg. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A helyes válasz beküldők között pedig naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz, és hát sok szerencsét is, hiszen arra is szükség van. Mörk Leonóra író érkezik hozzánk legfrissebb kötetével, melynek címe Ezüst szélű fel. Elhők. Most pedig Brahms 4. émol szimfóniájának 3. tételét hallgatjuk meg.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra. Író, szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek veled.
0: A kezemben tartom legfrissebb kötetedet, melynek címe Ezüst szélű felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból, publicisztikákból, tárcákból álló kötet. Mi volt ez, ami ezt a változást előidézte benned?
1: Hát akárhogy is nézzük, én azért nagyon sokáig újságíróként dolgoztam, és alapvetően újságírónak tartom magam. És rájöttem már egy ideje, hogy nekem hiányoznak azok a műfajok, amiket én igazán szerettem. Az egyik ilyen volt a riport, ami egyébként egy kicsit hasonlít a regényíráshoz, hogy valamilyen szituációkba te beleteszed magad. Én nagyon szerettem azokat a riportokat, amiket én találtam ki, és ahol úgy mondanám, hogy beöltöztem, vagy beléptem egy szerepbe. Például azt nagyon szerettem, mikor szobalány voltam a Marriott Hotelben, és akkor tényleg be is öltöztem, meg minden, meg tanítottak nekem ezt-azt, amit egy szobalánynak szokásos. Nyilván nem, mint hogyha tényleg föl lettem volna véve, és aztán mehettem ott napokon keresztül egy valódi szobalánnyal, és nézhettem, hogy mit csinál, meg segíthettem neki.
0: Tehát ez volt a feladat az interjúhoz?
1: Ez nem interjú volt, ez egy riport volt, kérlek szépen. Tehát tényleg, mint hogyha beálltam volna, vagyis hát be is álltam szobalánynak, és végigjártam rövidítetten azokat a fázisokat, amikre betanítják az új jelentkezőket.
0: Na most
1: ez szerintem abszolút hasonlít a regényíráshoz, mert ott is elmegyek a helyszínre, és ott is beleélem magam abba a helyzetbe, hogy az általam kitalált alakok vajon ott, azon a helyszínen hogyan mozognának, milyen körülmények között. Tehát ez volt az egyik kedvenc műfajom, a másik pedig a publicisztika, ami pedig egy abszolút személyes műfaj. És én mindig olyan helyeken dolgoztam, és nagyon hálás vagyok ezért, és szerencsésnek érzem magam. Egyrészt a Nők lapjánál, másrészt pedig az Elnél, ahol az mindig számított, hogy ki írta azt az adott cikket. Ez most így furán hangozhat, de hát főleg egy online felületen olyan iszonyatos termelés folyik, mondhatnám, hogy futószalag, aminek nyilván vannak értékesebb, vagy hogy mondjam, nagyobb munkabefektetést igénylő darabjai, de vannak tényleg ez a 12 egy tucat, csak hogy többször frissüljön az oldal, és azt lássuk be, az annyira nem fontos, hogy azt ki írta, szerkesztette, fordította, ezt szokták kiadni a mesterséges intelligenciának már. És ezért én nagyon örülök neki, hogy én olyankor dolgozhattam a magyar sajtóban is olyan helyeken, ahol az fontos volt, hogy azt a cikket kiírja. És a kolléganőimnek is volt jellegzetes stílusuk, tehát nekem szerkesztőként meg se kellett néznem nagyon gyakran, hogy ki írta azt az anyagot, mert tudtam, hogy ki írta, mert két mondat után kiderült. És hát nagyon sokat írtam én is, ahogy a többiek is, és fölmerült a Jaffa kiadónál az a gondolat, hogy meg bennem is, hogy ezek úgy ne tűnjenek el, ne szálljanak el a semmibe, hanem ezt érdemes, hoppá, érdemes lenne összegyűjteni. Úgyhogy így született meg ez a kötet, jó részük az írásoknak valamilyen formában megjelentek már, vagy a Nők lapjában, vagy más felületeken, de egyik sem úgy került be a kötetbe, hogy egy az egyben, hanem mindhez hozzáírtam, átírtam, kiegészítettem, vagy ha olyasmi volt benne, ami egy adott időszakhoz kötődött, azt kivettem, és hát vannak benne új szövegek is.
0: És mit gondolsz, egyszer még visszatér az az idő, amikor nagy jelentősége lesz az újságíró személyes hangjának?
1: Hát én nagyon remélem, hogy igen, illetve hát azért most is vannak olyan kollégák, akiknek felismerhető a hangjuk, és akiknek a stílusuk is felismerhető, és annyi a különbség, hogy hát nekem nincsenek túlzott reményeim arra nézve, hogy a print lapoknak a jövője az valamiféle fejlődést fog produkálni. Tegnap bementem a benzinkútra, mert meg akartam venni egy új magazint, és akkor oda masírozok automatikusan, ugye, ahol mindig szoktam venni az újságokat, és ott üres polcok. És akkor hasított belém, hogy hát én erről olvastam, hogy a benzinkutaknál is megszüntették a printlapoknak a forgalmazását, amit azért nem értek, mert hát ott azért szerintem pörögtek a lapok, tehát most nem fogsz azért külön elmenni valahova, hogy újságot vegyél, hanem hogyha úgy is bemész tankolni, kávét inni, pisilni, bocsánat, hát akkor elmész az újságok előtt, és akkor hip-hop megveszed azt, amit meg szeretnél. Tehát, hogyha mesterségesen szűkítik azokat a lehetőségeket, ahol hozzá lehet jutni printlapokhoz, akkor utána hiába tárjuk szét a karunkat, hogy hát nincsen rá kereslet, hát azért ki fogja lejárni tért fölött 5 centivel a lábát azért, hogy printlapokat vegyen. Tehát azért az hatalmas érték, azt nem kellene hagyni elveszni.
2: Hát ki tudja, hát ha még fordul a világ egyet. Kérdés, hogy merre?
1: Ugye? Igen, én is ezt milyen irányba fordul.
2: Mörk Leonóra a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra, amikor elővetted azokat a történeteket, amelyeket korábban írtál, akkor ez számodra is azért egyfajta multidézés volt, nem?
1: De igen, és az az érdekes, hogy van az a mondás, hogy nincs unalmasabb, vagy nincs idejét múltabb, mint a tegnapi újság, de viszont szerintem nincs érdekesebb, mint egy régi újság. És nagyon érdekes, például van egy olyan heti lap, amire előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozunk olyan sűrűn, tehát van, hogy mit tudom én, 4-5 darabot is kapok. És az például egy halatlan érdekes dolog, hogy most már tudod, hogy mi történt, amit, mit tudom én, egy hónappal korábban az újságírók, vagy a megszólaló interjúalanyok, vagy szakemberek még csak találgatták, hogy vajon mi fog történni. Tehát ez szerintem ez egy haladlanul izgalmas és tanulságos dolog. Na most nyilván itt nálam nem ilyen politikai dolgokról volt, vagy van szó, de így is nagyon érdekes rálátni, hogy bizonyos dolgok nem változnak, hanem egyszerűen aktuálisak maradnak, vagy maradtak.
0: És melyek ezek a dolgok?
1: Hát mondom, ezek eléggé...
0: Agatha Christie egyszer azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik.
1: Az pláne nem, tehát az nem, hogy mit tudom én, 5-10 év alatt, hanem mint tudjuk, sok száz, ezer, stb. Év alatt sem változik. De miután ezek személyes történetek, akkor nekem az vicces volt, én úgy érzem, hogy én tudok saját magamon is nevetni, hogy vicces volt azt látni, hogy mi húztam fel magam, mondjuk a kével, ezért ma is ugyanolyan bomba biztosan felhúzom rajta magam. Tehát vannak ilyen sztorik, például az egyik kedvencem az volt, mikor bementem az autómmal a szervizbe, és ott nagyon rám akarták kenni, hogy valamiről én tehetek. Tudnék, hogy én tehetek arról, hogy rosszul van kitöltve a forgalmi engedély, mert hogy 1350 köbcenti helyett az volt beírva, hogy 135 köbcenti. És ez azért volt gond, mert a vizsgán aztán ez kiderült, és akkor az önkormányzat meg a márka kereskedés elkezdett azon húzakodni, hogy ez kinek a hibája, ugyanis ha kell egy új forgalmi engedélyt kiállítani, az pénzbe kerül. Kifizesse ki azt a vadállati összeget, nem tudom, 6000 forint vagy mennyi volt, és akkor tettek ott egy halvány kísérletet a márka szervizbe, hogy rám kenjék, hogy én teltek róla, és akkor mondom a pasinak, hogy ne haragudjon, mert miért gondolja ön, hogy nekem minden napi olvasmányom a forgalmi engedély. Tehát miért kellett volna nekem azt felfedeznem, A, hogy rosszul van beírva a köpcenti, B, mondom, figyelj már, én bölcsész vagyok, tehát azt hiszi maga, hogy én tudom, hogy mi a különbség a 135 és az 1350 köpcenti között, tehát hogy az úgy megjelenik az én szemem elő. Hát igen, igen, mert a kisasszonyok és az önkormányzatnál, hát azt mondja, olyan ostobaságokat írnak be a forgalmi engedélybe, szóval múltkor is beírta nekem egy HDI autónak a üzemanyagába, hogy benzin. Hát gondoltam, jó. És várta a fickó, hogy én reagálok, mondom, és az baj. Szóval HDI, mondom, az mi? Hát azt mondja, az dízelüzemű. De mondom, miért tetszik gondolni, hogy én ezt tudom, én újságíró vagyok, nem autószerelő. Tehát, hogy mikor valaki annyira benne él a saját világába, hogy azt hiszi, hogy ami neki teljesen kézenfekvő, az mindenkinek az.
0: Ezek szerint ez a történet, ez rád is most pont ugyanígy hatna?
1: Te szóru szóra, ugyanígy.
0: Egyébként most érdekes húrokat pendítettél meg bennem, mert nekem a születési anyakönyvi kivonatomban tér el a kerület. Úgyhogy most nemrégiben derült ki, hogy voltak éppen elírták, és eddig én hosszú évtizedeken át voltak éppen máshol születtem. De hát nem baj, egyszer érted, kiderül, szóval nem probléma ez.
1: Hát persze, csak akkor ne a te nyakadba varják, tehát ne téged próbáljanak hibáztatni, hogy te miért nem olvasgatod nap, mint nap. Hol a forgalmi engedélyt érted, hol a születési anyakönyvi kivonatod, hol amit tudom én, jogosítvány, de ezt azt annyi papírja van az embernek, ráadásul mindegyik én apró betűkkel érted, a olvasó szemüveggel se látom tőlem, akármi lehetne odaírva. Tehát én úgy érzem, lehet tévesen, hogy ez nem az én felelősségem.
0: Látod, Nóra, még kiderül, hogy mennyi mindent kell olvasgatnunk.
1: Igen.
0: Az irataninkat is. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Mörk Leonóra, író.
2: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten nehéz az előrejutás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Ülői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Az éles sarok felé sávlezárásra kell készülni a Gyakorló utca után, valamint a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra most itt a zene alatt gyorsan átnézte a jogosítványát, ugye? Vagy nem?
1: Nem, azt nem látom szemüveg nélkül.
0: Legközelebb ellenőrizni kell, esti olvasmány.
1: Az biztos.
0: A könyvedben hónapról hónapra jelennek meg a különböző írások, januártól decemberig. Ennek mi az oka?
1: Valamiféle szervező valamiféle rendszerbe próbáltam csoportosítani ezeket az írásokat, és mivel anno a Nőklapjában is nyilván úgy ment a publicisztika, hogy váltottuk egymást, tehát rotáltunk a kollégákkal, és valamilyen szinten azért az ember reflektált, tehát télen nem valami nyári dologról írt, és vice versa, ezért elevenni hány írásnak volt egy ilyen fajta hangulata, vagy egy ilyen elem benne, és akkor úgy éreztem, hogy ez így jó lehet, illetve érdekes módon már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egész más ilyen rövid írásokat olvasni, mert tulajdonképpen ott fejezi be, hogy ott hagyja abba éppen, ahol akarja, ahol ráér. Volt, aki írt nekem, hogy a vonaton olvasta, és hogy így milyen jó volt. És egy regényt is ott hagysz abba, amikor bemondják, hogy nem tudom, Püspökladányba mész, és akkor 2 perc múlva megérkezünk Püspökladányba, nem fogsz fönnmaradni a vonaton, hogy befejezd. De mégis ez másfajta olvasási élmény. És akkor, mikor erre a rendező elvére így rátaláltam, akkor már tudatosan figyeltem arra, hogy mindegyik írás, amelyik egy-egy hónap alá besorolódott, hogy az valamilyen módon utaljon arra az időszakra.
0: A szerkesztés során mi volt az, amit figyelembe vettél? Mivel egészítetted ki az írásokat? Mi volt az, amit hozzátettél? Mi volt az, amit át kellett írni?
1: Amit át kellett írni, vagy ki kellett hagyni, az olyasmi, ami tényleg egy adott történéshez kötődött, ami akkor volt aktuális. Ami

0: Hát megváltoztattam például, elég sok írás született a COVID alatt. És nyilván akkor teljesen élő volt az élmény, de hát ez velünk maradt, tehát azért a COVID mindenkinek annyira megváltoztatta az életét, és mindenkinek annyira beleégett a memóriájába, hogy maguk a sztorik azok nem veszítették el az aktualitásukat, csak akkor nyilván ezt át kellett így egy kicsit hangolni, vagy szerkeszteni, hogy végül is nem 2020-ban járunk, hanem 2026-ban. Tehát ezt például megváltoztattam, illetve mikor az első regényemet írtam, arra emlékszem, hogy nekem az milyen óriási élmény volt, hogy nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát az, hogy az ember újságíró, az azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az a max karakterszám, amennyit ő leadhat. Én szerkesztőként se örültem annak, hogyha én valakinek azt mondtam, hogy nem tudom, 9000 karakter, és leadott 13000 karakter, mert nagyon jól tudta, hogy az nem fér be, mert a lap nincs gumiból, tehát, és fölösleges, tehát ki fogjuk húzni, ha nem én húzom ki, ki húzza ő, tehát duplán dolgozik. Na, tehát én elég fegyelmezetten hozzá voltam szokva, hogy az elnél egy-egy interjú vagy riport az mondjuk 9000 karakter lehetett, és a nőklapjánál pedig ezek a publicisztikák, ezek egyoldalasak voltak, tehát az olyan 4000 karakter, 100 karakter ide-oda. És akkor, mikor elolvastam, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy hát nekem még erről lenne mondani valóm. Alapból is lett volna, illetve azóta ahhoz egyéb élmények jöttek, amik ahhoz kapcsolódnak. És akkor ezzel én nagy boldogan kiegészítettem. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy írás sincsen benne olyan, amit egyszerűen egy copy-paste-tel én valahonnan kiemeltem, hanem mindegyikben azért elég sok munka van.
1: De ugyanakkor az aktuális, a 2026-os Mörk Leonóra is benne van.
0: Teljesen
1: ezáltal.
0: Persze.
1: Elmintetted korábban, hogy van, ami nem változik, hogy ez volt az első gondolatod, és az autós esetet, a jogosítványt hoztad fel példának. Mi volt az, amivel kapcsolatban még így éreztél?
0: Például annak idején megírtam a terhes gondozási, meg utána a szülési kalandjaimat, és hát akkor is nyilván vert ez valamilyen szintű visszhangot, vagy rezonált olyanokban, akik hasonló cipőben jártak, de én úgy érzem, hogy akkoriban a kismamák még nem voltak annyira öntudatosak, tehát nyilván én is tiltakoztam, vagy én is megírtam azt nagymérgesen, hogy egy nappal szülés előtt ott vagyok a kórházban, és már a harmadik nőgyógyász turkál bennem, és én ott fekszem széttett lábbal, és akkor, mivel ez nyáron történt, akkor egyszer csak tatarozzák a kórházat, egyszer csak kivágódik az ajtó, és megjelenik egy munkás két malteros vödörrel a kezébe, és akkor így elvonul, hogy vet egy pillantást az én két lábam közé, majd megy tovább. És én már akkor se értettem, hogy ezt így mégis hogy. Tehát tényleg már akkor is lehetett a szüléshez magaddal vinni ezt-azt apukát, barátnőt, anyukát, na de nem egy hidegburkoló munkásnak a együttműködésére, vagy a közreműködésére vágyakozó szülés közben, hanem egy dúláéra, nem? És mikor szóltam a főorvosnak, hogy hát nem lehetnek legalább az ajtót bezárni, vagy kitenni valami cédulát, hogy most itt vizsgálat folyik, akkor így rám nézed, még ugye könyökig bennem turkált, és akkor azt mondja, hogy gondolja, az a munkás még nem látott ilyet. És akkor hirtelen én úgy nem találtam erre a megfelelő, adekvát választ, és én úgy érzem, hogy most a 30 évvel később azért egy mai kismama az nem csak fintorogna, hanem valami nagyon-nagyon csúnyát mondana. Tehát ez továbbra is aktuális, csak a világ annyit haladt előre, hogy a mai szülőnők azért úgy érzem, hogy jobban ki tudnak állni magukért, illetve hogy megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, és akkor mégiscsak ez valamiféle változásokat előidéz.
1: Hát nem beszélve a következményekről, hogy azért remélhetőleg ma már ennek lenne valami következménye. Vagy igen. Ki tudja?
0: Hát remélhetőleg igen, vagy talán ugye azt is szokták mondani, hogy azért a fiatal orvosok, ahogy nem hajlandók elfogadni hálapénzt, meg másképp állnak a betegekhez, vagy nem hajlandók eltűrni, hogy ne fizessék ki a 1 millió túlórájukat, vagy nem hajlandók halálra gyötörni magukat. Tehát azért vannak pozitív változások. Vagy egy másik történet, amire a lányom azt mondta nekem, hogy ő abból tanulta meg azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hogy én elmeséltem neki egy sztorit, amikor én ragaszkodtam ahhoz, hogy de én megmondtam, hogy nem. Én nem fogom azt mondani, hogy igen. Ez nem egy szexuális szituáció volt egyébként, de hát nem csak ott kell ragaszkodni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy nem. És úgy érzem, hogy itt is nagyon sok fejlődés történt abban, hogy legalább már tudják a nők, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mondhatják azt, hogy ne arra ugyan, amíg maga engem vizsgál, csukja be azt az ajtót. És nem érdekel, hogy itten csempézni kell, akkor ne használják ezt a vizsgálót. Tehát mégiscsak van itt fejlődés.
1: Igen, és ez a jó hír.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Mörgraun órával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Nóra legfrissebb könyve címe elég nehezen kiejthető, Ezüst szélű felhők, szóval komolyan kell figyelni és artikulálni, de ez nem baj, mert az ember legalább éberen beszél és odafigyel arra, hogy mit mond. Mi volt az, amiért ezt a címet választottad? Biztos nem a nehezen kiejthetőség miatt.
1: Nem, és teljesen igazad van, hogy kellett volna próbálkoznom, ki lehet ezt mondani, és ha kiderül, hogy nem lehet kimondani, akkor lehet, hogy kellett volna keresni másikat, de nekem nagyon megtetszett ez a, nem tudom, metafora, vagy minek nevezzem. Ez egy angol mondás, mindenki, aki tanult valaha angolul, az előbb-utóbb belebotlik ezekbe a nagyon plasztikus, vagy költői angol szólásmondásokba, vagy fordulatokba, vagy idézetekbe, és nekem ez mindig tetszett, ez a minden felhőnek ezüstös a széle, vagy a bélése. Ugye, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy minden rosszban van valami jó.
0: Ami... Hogy a felhők felett is kisüt a nap?
1: Igen,
0: hasonló.
1: Tényleg, ott mindig felhők fölött mindig kék az ég, tehát sok mindent lehet mondani, de ez sokkal költőibb nyilván azért, mert ez egy költőtől származik, tudnélik John Miltontól, aki az angol baroknak a nagy poétája volt, és ugye az arra utal, hogy lássuk meg a szépet, vagy a jót a nehéz helyzetekben is, vagy hogy lehet azt kihozni pozitívba. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én történeteimben azért ez úgy benne van, mert ha más nem, akkor az a pozitívum, hogy ki tudom magam nevetni. Vagy tudok nevetni azon a szituáción, amit leírtam, és amin aktuálisan fölhúztam magam, mondjuk utólag könnyebb nevetni, mint amikor benne vagy, és azért választottam ezt a címet.
0: Mindig könnyen megy ez a nézőpont, ez a narratíva, hogy így tud kezelni a különböző helyzeteket?
1: Hát igyekszem, tudod, az ember igyekszik, illetve én úgy érzem, hogy az ember ne vegye magát túl komolyan, és mindig csodálkozom, amikor mondjuk kollégák állati komolyan veszik magukat, tehát ez azért nem élet-halál kérdése, hogy én úgy érzem, hogy az ember ír. Én nagyon boldog vagyok, hogy én írok, és elmondhatom a gondolataimat, meg amiket kitalálok, és mindig meghatódom, hogy azt mások elolvassák. De ez ennyi, tehát amit én írok, az nyilván nem a háború és béke, és amit más kolléga is ír, az is nem a háború és béke. És én szerkesztőként is furcsálottam, amikor valaki minden pontos veszőjéhez ragaszkodott. Tehát ne vegyük magunkat ennyire komolyan, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Úgyhogy igyekszem.
0: Ez a kötet egy kitérő a te pályádon, tehát visszatérsz a történelmi regényekhez, vagy pedig számíthatunk hasonló folytatásra?
1: Én nyilván az újságírói voltomból adódóan, bár alapvetően regényeket írok, és az utóbbi időben történelminek nevezett, vagy én azt szoktam mondani, hogy kosztümös regényeket, de hát azért többször is írtam már nem fikciót. Tehát ilyen volt a Papagájos ablak, ami a Luther útnak volt egy ilyen szubjektív úti napolja. Ilyen volt, amit nagyon sokan szeretnek a saját utakon, ami 15 történelmi nő alaknak a történetét meséli el, és azt is nagyon szívesen folytatnám, és tényleg azt is sokan mondták, hogy szívesen olvasnák a folytatását is, és hát ez is ilyen, tehát, hogy ez nem fikció, vagy az írások többsége nem fikció. Vannak benne milyen rövidebb elbeszélések, amiket nem is egyeszám első személyben, hanem egyeszám a harmadik személyben írtam. Tehát azok nyilvánvalóan nem az én történeteim, bár hát az egy író típusú ember az mindent átszűr saját magán. De a többi az vállaltan velem történt, és vállaltan személyes. Tehát az én gondolataim vannak benne, az én álláspontom, az én véleményem, az én saját alternatív valóságom.
0: A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg. Találkoztál is az olvasókkal a dedikálások során?
1: Igen, nem csak a dedikáláson, hanem előtte volt a Vigadó téri színpadon egy beszélgetés. Arra is elég sokan eljöttek, és utána egy órán keresztül dedikáltam én, illetve a Bauer Barbara kolléganőmmel, akivel közösen volt egy könyvbemutatónk, és tényleg azt az egy órát azt végig dedikáltuk. Az új könyvemet is elég sokan hozták, régebbieket is hoztak, tényleg annyira kedvesek az emberek, mondom, hogy én mindig meghatódom. Volt, aki hozott olyan könyvet, ami nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg először, és neki megvan az első kiadása, azóta lett belőle nem tudom, még 2 vagy 3, és akkor olyan boldogan hozta nekem a védő, borító, minden, és elmesélte, hogy mikor vette meg, és hogy mikor olvasta, és hogy neki ez milyen sokat jelentett, és hát ezek borzasztóan megérintő találkozások.
0: Hiszen ugye nincs olyan sok alkalom, amikor találkozol az olvasóiddal, azért az írói hivatás az leginkább magányos.
1: Persze, hát írni az egy személyes műfaj, de azért elég sok meghívást szoktam kapni, tehát vidéki könyvtárakba oda rendszeresen hívnak, és én boldogan megyek tényleg, még akkor is, hogyha télen késő este van, és akkor nekem ott kell aludnom, mert nem fogok a sötétbe visszavezetni, nem tudom, 3 vagy 4 órát az autópályán. De hát ezt én boldogan vállalom, mert tényleg olyan találkozásokban van részem, amik megérintik a szívemet, vagy hogy mondjam.
0: Nóra, sok hasonlót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várjuk az újabb könyvet is.
1: Igyekszem, igen. A következő az regény lesz, ha minden igaz.
0: Mit lehet még tudni róla ezen kívül? Vagy ennyit?
1: Egyelőre ennyit.
0: Rendben. Úgyis jössz majd és mesélsz róla.
1: Köszönöm szépen.
0: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Új szakaszba lépett a MOL szerbiai terjeszkedése, gyors segítséget ígérnek a viharkárok enyhítésére, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséget. Rendszer működését. Várai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egypolgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó Márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lórend út közelében. Az érintett BKK autóbuszok a Schwab-hegy és a Petényi út között nem közlekednek. A 60-as villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a budai alsó rakparton a Nagyszombat utca vonalában. Mindkét irányban lelassult az előrejutás. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Útszügleten kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, valamint a Gyógyszergyári utcánál is. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Azért már érzékelhető, hogy jön a kánikula, amit a meteorológusok néhány napja ígérnek. Hát meglátjuk, hogy mennyire fokozódik majd. Minden esetre ilyenkor nem árt az elővigyázatosság. Egyébként lehet, hogy takarítani sem éppen ilyenkor kell, hát legalábbis nagy takarítást végezni, de mondjuk játszani azért lehet. A mai játékkérdés a következő: mi a biofilm? Mondok három lehetőséget: A. illatos tisztítószer, B. baktériumok védőrétege, C. száraz porréteg. A megfejtéseket mai éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között pedig naponta kisorsolunk egy 5 termékből álló Sanitol ajándékcsomagot. Sok sikert! A folytatásban Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik itt az Intermezzóban, a B-dur oboa verseny harmadik tétele.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor közreműködésével érkezik csütörtökön a Várkert bazárba a Queen Real Jazz, ahol a Budapest Jazz Orchestra Freddie Mercury és a Queen legendás dalait értelmezi újra jazz hangszerelésben. Már ez az egy mondat is önmagában rengeteg kérdést felvet, így aztán felhívtuk telefonon Király Viktor énekest, előadó művészt, akit mindenről faggatok. Szia, művész úr! Úgy számoltam, hogy amikor a Freddie Mercury emlékkoncert volt 92-ben, te is életed legelején jártál. Nem tudom, neked megfordult-e akkor a fejedben, amikor nézted, hogy abból a koncertből nagyjából az derült ki mindenki számára, hogy Freddie-t igazából csak Freddie tud jól énekelni. Vagy változott a véleményed azóta?
2: Nem változott a véleményem, sőt, teljesen aláírom ezt, főleg most már tudom, hogy amióta gyakoroljuk és énekelem ezeket a dalokat, hogy a mai napig is azt mondom, hogy a Freddie tudja a legjobban énekelni a Freddie dalokat. Azért nem is erre megyünk rá, hogy olyan hangunk legyen, mint a Freddie Mercury, hanem saját magunk stílusába helyezzük el magunkat. Nyilván megtartjuk az eredeti dalnak a szerkezetét, meg a hangulatát, csak úgy olyan Király Viktoros, olyan Kocsis Tibis, olyan Wolf Kati is az egész kreatív procedúrában benne vagyunk, direkt olyan dalokat választunk, ami illik nekem jobban. Szóval például én olyan dalokat válogattam össze, ami sokkal inkább az én világom, nem annyira a kimondottan teatrális ugye Queen dalok, amik ismerünk, mint a Bohemian Rhapsody. És akkor így válogattuk össze, hogy kinek mi illik a legjobban.
1: Nyilván adódik még, én itt a hallgatókat, nézőket, a közönséget képviselem, adódik a kérdés, hogyha ilyen nagy nevek vannak ott a koncerten, persze a Budapest Jazz Orchestra mellett, hogy Wolf Kati, Király Viktor, Kocsis Tibor, akkor énekelnek-e majd együtt, na csak sikerült kimondanom, vagy csak hárman külön-külön?
2: Nem, lesz közös dal is, ahol együtt fogunk énekelni, mindenképp.
1: Tehát Várkert bazár, csütörtökön Queen Real Jazz, és ha már Király Viktor van itt velünk, akiről tudjuk, hogy a hangja talán az R&B-hez passzol a legjobban, ezért aztán nagy a kérdőjel a fejünkben, hogy mit fog énekelni a Queen koncerten. Nem tudom, el lehet ebből spoilerezni bármit is?
2: Hogy most énekeljek valamit?
1: Nem. Csak sztoriban vagy dalcímben, hát, úgy belül.
2: Én szerintem ezek nagyon illenek hozzám. Például én éneklem a Crazy Little Thing Called Love, ami egy kicsit ilyen rockosabb vonal, vagy a Radio Gaga-t én éneklem. Szóval pont olyan dalokat választottam, ami sokkal inkább az én világomhoz hasonlít.
1: Ha ezeket kiválasztottad, akkor ugye ezekhez tartozik egy hangszerelés, hiszen egészen másképp szól egy jazz orkesztrával a Queen, mint mondjuk, hogyha csak négyen játsszák. Ott össze kell ilyenkor dolgozni a hangszerelővel?
2: Mindenképp kell össze dolgozni, mert ugye pont ez a lényege, hogy mi nem ugyanúgy játsszuk el, ahogy a nagy lemezen szól, hanem ilyen swingesebb, jazzesebb változatban. Szóval egy tök érdekes úgy hallani ezeket a nótákat, hogy ott van egy Budapest Jazz Orchestra, aki ilyen teljesen vadi új hangszerelést kaptak ezek a dalok, és nagyon jól megszólalnak.
1: Szóval nagy nevek a színpadon, és ezek szerint akkor a nagy slágerek mindenkinek személyére szabva, de én még egy picit a kulisszák mögé mennék, hiszen vélhetőleg a dalok előadása közben nem ilyenről sztorizik mondjuk egy művész, hogy amikor kiválasztottad, hogy mely dalokat énekled, akkor készült ezekhez hangszerelés, vagy pedig meglévő hangszerelések közül választottad ki azt, ami neked fekszik?
2: Amikor kiválasztottuk a dalokat, nagyjából úgy néz ki, hogy a fele, amit választottam, azok már meglévő hangszerelések voltak, és a másik fele az meg vadi új. Szóval én mondtam azt, hogy szeretném ezt a dalt énekelni, és akkor szépen összedolgoztak a Budapest Jazz Orchestra, meg a Katta készítők, és akkor írtak egy vadi új hangszerelést hozzá. Szóval ilyen fele-fele, ugye a kérdésedre válaszolva. Másik az, hogy nekem nincs személyes történetem a Freddie Mercury-vel, én is csak rajongó, fanboy vagyok, aki nézte végig ezeket a dalokat. Tehát a gyerekkoromban maximum annyi közöm van a Queenhez, hogy Amerikába felnőve, New Yorkba, bármikor összejött az iskola, az összes gyerek, akkor mindig a We Will Rock You-t kellett énekelni iskolába. Szóval ez már annyira beleragadt az életünkbe New Yorkba, hogy ez így részese lett az életünknek.
1: Hát te pedig részese lettél az örökségnek, ha úgy tetszik, hiszen a Budapest Jazz Orchestrával közösen énekelsz Queen dalokat, méghozzá csütörtökön a Várkert bazárban, Wolf Kati és Kocsis Tibor társaságában. Nagyon köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a dolog. Arról esetleg lehet-e tudni, hogy lesz-e folytatása, vagy ezt majd egyszer Kolman Gábortól kérdezzük meg?
2: Én úgy tudom, hogy lesz folytatása. Nem akarok, ugye nem, igen, már nyilvános, ősszel fogunk menni egy csomó helyre ezzel a produkcióval, szóval úgy látszik, hogy ez egy elég sikeres dolog már most.
1: Már most pedig még egy hangot nem énekeltetek el. A várkertbazár.hu oldalon a kedves hallgatók nyilván ezzel az eseménnyel kapcsolatban találnak meg minden fontos információt. Például mondjuk el, hogy a hangszerelők Hárs Viktor és Zakar Zoltán, tehát az ő kezük, fülük, eszük, szívük munkáját is dicsérik majd ezek a Queen újraértelmezések, amelyeket tehát csütörtökön Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor ad majd elő a Várkertbazárban. Művész úr, nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk, és hogy ezeket megosztottad velünk. További szép napot, szia!
2: Neked is, szia!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Még péntekig várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg, látványos előadásokon és közösségi programokon keresztül. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású

0: kiváló találkozását kínálja, amely jóval túlmutat egy hagyományos koncert keretein. Szentpéteri Csilla virtuóz zongorajátékát a Fit Világ ESE világbajnok légtornászainak lélegzeten állító produkciói teszik teljessé, így aztán a dallamok és a levegőben születő mozdulatok együtt mesélnek történeteket. Három nap játék, mese és családi élmény a hajógyári szigeten. Péntektől vasárnapig tart a Gyereksziget. A fesztiválon koncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, cirkuszi produkciók és számos interaktív élmény gondoskodik a nyári szünet vidám és derűs indulásáról. Az idei év különlegessége a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A természetkedvelőket, érzékszervi élményeket kínáló programok, kertészkedős foglalkozások és állatsimogató várja, miközben a színpadokon többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kis Kalász is fellép. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lórend út közelében. Az érintett BKK autóbuszok a Schwab-hegy és a Petényi út között nem közlekednek. A 60-as villamos igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a budai alsó rakparton a Nagyszombat utca vonalában. Mindkét irányban lelassult az előrejutás. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Útszügleten kell áthajtani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot. A Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, valamint a Gyógyszergyári utcánál is. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot, a Málenkin robot emlékhely. November 25 ezen a napon van a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Mióta emlékezünk erre?
2: 2012-ben lett ez a nap kiválasztva, ugyanis 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja.
1: Ehhez kapcsolódóan szerintem a Málenkin robot kifejezés, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de mi is ez pontosan?
2: Az eredeti orosz kifejezés a Malenkaja Rabota, magyarul ez lefordítva kicsi munka lenne. Ez egy olyan kifejezés, ami semmi más nyelvben így ebben a formájában nem létezik, tehát orosz eredetű, de nálunk, itt Magyarországon ennek a szókapcsolatnak a második szavát lecserélték a cseh robotra, robot szót használunk, ami kényszermunkát jelent. Az elsőt viszont a Malenkit megtartva, ugye itt hímnemű végződés kapott a szó, a Málenkája helyett Málenki, és így lett a Málenki robot, ami gyakorlatilag magát a kényszermunkát jelenti a szovjet munkatáborokban. Ez tehát egy igazi hungarikum, ez a kifejezés. Elmondhatjuk, hogy ez a kényszermunka, amire utal ez a kifejezés, ez tulajdonképpen azt akarta, hogy a II. Világháború és a kommunista hatalomátvétel után a másként gondolkodó elemeket, a rendszer és az állam, vagyis a dolgozó nép legnagyobb ellenségeit és árulóit bevagonírozták, és a Szovjetunióba szállították, ahol embertelen körülmények között halálra dolgoztatták őket jó pár esetben.
1: Rengeteg irodalmi mű, rengeteg film szól erről, tehát én biztos vagyok benne, hogy sokan találkozhattak már ezzel, de hogyan indult ez a kényszermunkatábor, vagy hogyan létezett?
2: A szovjet kényszermunkatábor hálózatában kétféle tábor létezett, a gulág magyarul, ugye ezt ismerjük talán így többet, van. Ez a táborok főparancsnoksága, ez az orosz szóból eredő mozaik szó. Ezekben a gulág táborokba az emberek, mint köztörvényes bűnözők, bírósági perek általi ítélettel kerültek, még úgy is, hogyha az ítéletet nagyon sokszor koholt vádak alapján szabták ki. Ezt a táborrendszert ezen a néven 1930-ban hozták létre, ez tehát a gulág. A másik ilyen tábor pedig a Gupvi, ezt kevesebben ismerik. A Gupvi jelentése hadifogoly és internált ügyi főparancsnokság, ez is egy mozaik szó, egy rövidítésnek az összevonása. A Gupvi táboraiba az emberek ítélet nélküli tömeges elhurcolások során kerültek, mint hadifoglyok. Itt fontos megemlíteni, hogy nagyon sok civil is volt közöttük, internáltként kerültek tehát a táborba, és ezeket a Gupvi lágereket a II. Világháború kitörésekor, tehát Lengyelország lerohanását követően hozták létre 1939. A Gupvi táborokba való civil elhurcolásoknak három csoportja van, a hadifogoly létszám kiegészítés céljából, az etnikai tisztogatás céljából és a németként jóvátételi közmunkára való elhurcolás céljából történtek meg ezek az internálások.
1: Az, hogy hány embert hurcoltak el egészen pontosan, arra különböző adatok vannak. A Magyar Levéltárban egyébként ezzel kapcsolatosan volt egy óriási fejlesztés, hiszen az egyik egyetemmel összeálltak, és a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálták azokat a dokumentumokat, amelyek megmaradtak, bevinni. Ugye itt rengeteg írásmód volt, attól függ, hogy hogy tudtak írni ott a katonák. Értették-e rendesen, hogy pontosan honnan jött, vagy mi volt a neve, és megpróbálták egyébként ezt így rendbe tenni, és nagyon-nagyon sikeresen jártak, és egy viszonylagos körülbelüli adat ki is jött egyébként, már amiről természetesen volt papír.
2: Ahogy mondta, te is több adat is létezik, de valahol 700 ezer köré tehető az innen elhurcolt emberek száma. Ugye hosszú éves internálásokról van itt szó, és ebből a 700 ezer emberből körülbelül 300 ezeren soha nem tértek vissza. Ők minden bizonnyal meghaltak, de nagyrésztről azt sem sikerült megállapítani, hogy hol, mikor és hogyan haltak meg. Tehát ez egy hatalmas téma, és valóban nagyszerű, hogy elindult ennek a digitális feldolgozása, de még mindig nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Ez egészen biztos.
1: A Málenkin robothoz kapcsolódik-e valamilyen emlékhely?
2: Pont, amit a kérdésben is megfogalmaztál, ez így létezik, a Málenki robot emlékhely, amely 2017. februárja óta létezik. Ez a Ferencvárosban, a Könyves Kálmán körút mentén, valahol félúton a Lurdi ház és a Népliget autóbuszállomás, vagy a Fradi stadion között található. Ez távolról egy hatalmas betontömnek látszik, és hát tulajdonképpen az is. Egy betontömről van szó, de ezt az építményt vasúti kocsikkal vették körbe. Nem azért, mert itt van közvetlenül a Ferencvárosi vasút vasútállomás mellett áll, hanem azért, mert ahogy pár évvel korábban a zsidó embereket is vagonokba zsúfolva szállították a náci haláltáborokba, a Málenki robot áldozatai esetében is ezt a szállítási eszközt találták a leghatékonyabbnak, tehát őket is bevagonírozták, és vonattal vitték ezekbe a kényszermunkatáborokba. Budapestről a német és magyar hadifoglyokon kívül körülbelül 90 ezer polgári személyt is elvittek, az akkor még nem a fővároshoz tartozó Csepel, Pest-Hidegkút, Pest-Szent-Erzsébet, Pest-Szent-Lőrinc, Rákoscsaba, Sashalom és Újpest vonzás körzetéből is, de ugyanúgy Érdről és Gyömrőről is. Tehát nem csak a főváros, hanem tényleg a környező településekről is nagyon sokan internálásra kerültek.
1: Milyen ez az emlékhely?
2: Hát a terrorházához hasonlóan rendkívül nyomasztó, hogyha ott bemegyünk ebbe a betöntömbe és körbejárjuk ezt az egész emlékhelyet, akkor megcsap minket ennek az egésznek tényleg a hangulata, és hát maga a látvány is működik, mire körbesétáljuk, az tényleg ott érezzük magunkat a gulágon, és ha belépünk, az építmény belsejében pedig a Pokol Bugyrai Málenki Robot című kiállítást találjuk. Ez különben a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlata. Tehát ez mindig látogatható. Ugye Magyarországon vagy Budapesten a legtöbb múzeum hétfőn zárva van, de ez a múzeum, ez a 7 napján nyitva van, bármikor látogatható. Pusztán egy feltétele van, előzetes bejelentkezés szükséges hozzá, telefonon vagy e-mailen keresztül. Ugye főleg csoportokat várnak, de természetesen egyéni látogatók előtt is nyitva van a kiállítás. És hogy miből áll maga a kiállítás? Fényképek, plakátok, visszaemlékezések, illetve a túlélőktől származó tárgyak mesélnek a II. Világháború végnapjai. A kényszermunkatáborokról, az ottani mindennapokról, és aztán persze arról is, hogy mennyire keserédes volt a hazatérés.
1: A történelmünknek vannak szép és rossz pillanatai is, ez is hozzá tartozik, és van olyan, amikor ezzel érdemes szembenézni, és ilyen helyekre, ilyen múzeumokba is ellátogatni, ahol ezt láthatjuk.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Bán András, a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, és 5 és 6 óra között Mörk Leonóra írót hallhatták. Vele az Ezüst Célű Felhők című kötetéről beszélgettem. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pos Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Parasztbecsület és Bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. margitszigetiszínház.hu.
1: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését, még nem tetőzött a kongói ebola járvány, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Mindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, még nem tetőzött a kongói ebola járvány, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új, tartós hazát. 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az Esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Marku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Marku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Margit-sziget leghíresebb fája a víztorony közelében álló 200 éves platán. Az ős platán becenevet viselő egyet törzsének körmérete 6,5 méter. Magassága 40 méter, lombja a legszélesebb részen az 50 méteres átmérőt is eléri. A Margit-szigetet 1790-ben a Habsburgok a budai helytartónak, a mindenkori nádornak a használatába adták. 1795-től ezt a címet József főherceg birtokolta, aki a parkok nagy rajongója volt. Ő kezdte meg az európai angol kertek mintájára a sziget parkosítását. Az európai kertekben ekkoriban volt a divatja a platánoknak. Hazai meghonosításuk József nádor nevéhez fűződik. Az 1838-as árvíz sok fát elpusztított a szigeten, de számos példány túlélte, és még ma is él. Ilyen például az 1800-as évek elejéről származó fekete dió és a tekintélyes méretű tiszafa, vagy az idős narancseper, melynek törzse az árvíz következtében feküdt a földre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó külszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli Kastély ma múzeum az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.